Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát nagyon úgy néz ki Rádió 1-esek, hogy igazi nyár fog berobbanni most hétvégére a Rádió 1 születésnapi fesztiválunkra, ami ugye május 24-én lesz pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hát azt hiszem, hogy ma a napközben ilyen 25 fokos csúcs, aztán pénteken 26, szombat már 28, hát az már nyár, vasárnap 27-28, így kalkuláljunk. Kato, John és a Turn the Lights Off.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Hypoton a DJ producer Olaszországból, akit David Guetta csiszolatlan gyémántként felfedezett, és bár a fiatal DJ producer generációhoz tartozik, pontosan tudja, hogy ez a hirtelen hype, ami a DJ körül van, az nagyon gyorsan el tud múlni, úgyhogy ő a szorgalmas és kitartó munkában hisz. Szerinte ez a hosszú távú siker kulcsa. Out of my head, Norma Jean Martin vokájával szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szigalom, Jacksomi és a Riptide a folytatásban. Az énekesről se feledkezzünk meg, őt Ilan Kidronnak hívják, ausztrál, dalszerző énekes, és hát olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint például Kygo, Rita Ora, Ricky Martin, Chance the Rapper, Hayden James, Chris Brownnal is dolgozott együtt, és hát a lista, ahogy mondani szokás, még közel sem teljes. Az egykori Vance Joy klasszikus gondolták újra, és így lett belőle igazi mai sláger. Ez a Riptide, a Rádió

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkozhatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Accent és a közös daluk, a Sugar Daddy, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend's stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Fett, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1 zene, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ Mag Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrát barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt, azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy igazán korán is. Hát így 3-4-5 körül, akinek föl kell ébrednie, respekt, ha ezt úgy meg tudja csinálni, hogy kipattan az ágyból, mint a Paprika Jancsi. Velem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és nem tudom, hogy milyen nap van. A nevemet tudom, de ezen kívül nagyjából semmit. Keresem így a gondolatokat a fejemben, nem tudom, hogy ez másra is elő szokott-e fordulni. Hát szegény Ray, akit most hozok, ő a férjét keresi. De már mióta? Where is my husband? Ezt a kedvencet hozom. Itt lesz még ebben az órában a Disco Sheet, Shawn Mendes és Olivia Rodrigo. Aztán majd jönnek Balázsék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fokozott ellenőrzés az utazási szezonban, júliusban lesz a diplomaosztó Szombathelyen, Pünkösdre készülnek Vasban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Indul a nyári utaztatási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra. Ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
3: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Július 11-én tartja nyári diplomaosztó ünnepségeit az ELTE Szavária Egyetemi Központ. A helyszín az Agóra Művelődési és Sportház lesz. Délelőtt a Berzsenyi Dániel Pedagógus Képzőközpont, délután a Társadalomtudományi Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az Informatikai Kar képzésein végzettek vehetik át a diplomájukat, írja honlapján a Szombathelyi Kampusz. Pünkösdre készülnek Vasvár megyében, számos településen szerveznek programokat. Sárváron, a Nádasdivárban vasárnap családi délutánt tartanak, kézműves vásárral, népi játékokkal, zenés mesejátékkal, koncertekkel. A Szent László katolikus templomban este a sárvári koncert fúvós zenekarat koncertet. Bükön szombaton gyalogos zarándoklatra és zenés elhítatra hívják az érdeklődőket. Gencsapátiban pünkösdi kavalkádot tartanak. A hétvégén sportnap, táncmulatság, gyereknapi forgatag, koncert is szerepel a kínálatban, és vasárnap rendezik a 29. Gencsi Söprű Néptáncfesztivált. Szalafőn is lesz pünkösdölő, ahol kézműves foglalkozásokkal, mézkóstolóval, az Őrségi Népi Műemlék Együttes bemutatásával is készülnek mások mellett, számol be a VAOL. Sok napsütésre, koranyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

A rádió egyen csak igazi mai sláger, mert egy berlini EDM a folytatásban Lukasz és Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során. Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk. DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life, a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek. Én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát, ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen így tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni.
2: Tehát, már rá is eresztettük a Julit gyereket.
1: Igen, rá is engedtük a Julit, úgyhogy
3: ez nem kell segítség, ez maga fog lejátszol.
1: Igen, hogy ezt magunktól játszunk, ez pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia? Melyiket választanál?
2: Öngyilkos lennék.
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most meghallnám magadtól az elvonási tünetek
2: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az olyan
1: azért jól esik meginni valamit.
2: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
2: Nem, hogy a cigi.
1: Ja, hogy nincsen több cigi.
2: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
2: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor örök.
1: Semmi dilemma nincs benne. Hogy de soha többet.
2: Hát mit okay, kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ezt...
2: Soha többet erekció.
1: De minden? Nem tudok olyat.
2: Hát szerintem igen.
3: Elmélye szomorú, hát nem hallottam is soha, mint két meleg motoros, és néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, jó, hogy... Kemény jó legyen a brém.
2: Igen, okay, már nem, már az már az nem volt, az jó
3: az
2: volt.
3: Már
1: jó, kapsz te is egyet.
3: Jaj, de jó.
1: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
3: Én egyiket sem szeretem.
1: Nem szeretem.
3: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
1: nem, pedig a Dunkin alatt. Imádom.
3: Nem is ettem soha.
1: Ó, nem ettél?
3: Még soha nem ettem. Még soha ettem el a Dunkin.
1: Dunkin Donuts, nem ettél?
3: Nem, de az ugye az a
1: tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha krém omlik a szádban szét.
3: Na, kinek van per diabétesz? Így van. Nem, kézzel, nem.

0: akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó, jó irány van. Itt meg ugye csak titeket látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
1: Igen. Várj, mi tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
2: Egy nagyon fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
1: Az igen, az fel tudod kapni.
0: Mi a beizború?
1: Az fel tudod kapni, igen.
2: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Várj, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgatunk, kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi belkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
0: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok
2: nézve. Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
0: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
0: Hát ugye a tapasztalatot
1: azt már
0: kipróbál.
1: Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
0: Valami újra vágyom.
1: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
1: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
0: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalat. Jó, és kipróbálnám az inkontinencia.
2: De hányszor fosod össze magad?
0: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Hogy nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk el nézét jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
1: Váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
0: Inkább legyen 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
2: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés.
0: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az ölelés. Szarok az ölelésre. Ennyi. Öleljed magadat, mit érdekel.
1: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak, teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
3: Oda néz!
1: Szia, tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
2: Ez az ajándékom
1: ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
0: Balázs
1: a WC-t. Balázs
0: úgy sem neki már a WC-re érezni, hogy jön a vég.
1: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
0: Gyönyörű naphallgatója, írja naphallgatója.
1: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba, vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet. Akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettivel. Tessék, minden.
2: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
1: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersönre, szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
0: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
1: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
0: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
1: Igen.
0: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamozik gumis? Hát,
2: lehet kérdés.
1: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
0: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
1: Nagyon nagy dilemma. Én azt mondanám, hogy akkor... De várjál,
0: hát ezt tudjuk, ezt az is sokszor meghoztad már.
1: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzel.
1: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs mostában valahogy ezek az autogramok nem menők. De várjál, inkább örökre szarszagod.
0: És mész és csíkot tudod magad.
1: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
0: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
1: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te melyik,
0: tessék. Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
1: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
3: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
1: Te a szagoljátok?
3: Én azt igen, nem, szagoljátok. Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt mondom, szagoljátok!
0: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem fogják érezni. Kész, semmi.
3: Jaj, ez de jó volt.
1: Igen, úr, mi a bajtok a szarszaggal, kérdezni. Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
0: Ha olyan, ilyennek mondják, akkor... Akkor elmondjuk egy, ebben egyikből elég.

0: Én egyszer láttam Rokkot a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de...
1: De jó, egyszer nem is. Inkább kettő.
2: Köszönjük szépen. Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
7: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Reklámot hallottak.
11: Helyi kulturális percek.
12: Köszöntöm Önöket, Demet Erdia vagyok. Pünkösdrek készülnek Vas vármegyében, számos településen szerveznek programokat. Sárváron a Nádasdivárban vasárnap családi délutánt tartanak, kézműves vásárral, népi játékokkal, zenés mesejátékkal, koncertekkel. A Szent László katolikus templomban este a sárvári koncert fúvós zenekarat koncertet. Bükön szombaton gyalogos zarándoklatra és zenés elhítatra hívják az érdeklődőket. Gencsapátiban pünkösdi kavalkádot tartanak. A hétvégén sportnap, táncmulatság, gyereknapi forgatag, koncert is szerepel a kínálatban, és vasárnap rendezik a 29. Gencsi Söprű Néptáncfesztivált. Szalafőn is lesz pünkösdölő, ahol kézműves foglalkozásokkal, mézkóstolóval, az Őrségi Népi Műemlék együttes bemutatásával is készülnek mások mellett, számol be a VAOL. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi program sorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A beharangozó tájékoztatón elhangzott, a fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönség kedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül még. Június 12-e és 16-a között rendezik a Bloomsday Összművészeti Fesztivált Szombathelyen. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai programok is szerepelnek az idei kínálatban, közölték a szervezők. Az esemény egyik leglátványosabb és leginnovatívabb kezdeményezése a murális műhely, amely nagyméretű falfestmények formájában reflektál James Joyce világára. A város különböző pontjain több 10 négyzetméteres, tartós képzőművészeti alkotások születnek. A részletes programok megtalálhatók a rendezvény Facebook oldalán. A hónap végén startol az Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben, írja a Vaol. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján elhangzott, május utolsó hétvégén zenével, irodalommal, kézműves termékekkel telik meg Szombathely szabadtéri néprajzi kiállítása. A háromnapos esemény keretében lesznek előadások és beszélgetések, színházi előadás, táncház is.
2: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre fókuszban, a tudatos UV védelem, várják a véradókat Vasban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Döntés született a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről. Erről a hétfői kormányülést követően számolt be Köböl Anita kormány szóvívő. Elmondta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek azonnali feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Köböl Anita jelezte, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. Az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre. Emellett kivizsgálják a teljes forgalmazási és felelősségi láncot is, tette hozzá. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV védelem fontossága áll a középpontban.
13: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulása a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
12: Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Vasvármegyében. Kedden Egyházas Darócon, szerdán Baján, Senyei és Őri Szentpéter településeken, pénteken Celldömölkön nyújthatják karjukat a donorok. Szombaton az önkénteseket a Szajki tavaknál várják, ahol motoros véradást szerveznek. Emellett hétköznapokon a Szombathelyi Területi Vérellátó Intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Sok napsütésre, koranyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 16 perccel, egyelőre kettecskén, meg egy működő monitorra, meg egy jelen fel, jó reggel,
2: csáó. Jó reggelt, jó, hát minden nem lehet tökéletes.
1: Jó, ez igaz, mindjárt megjön.
2: Megnézem, a mamma írta valamit.
1: Mindjárt.
2: Ja, 6-16, tehát még hova
1: sétálva. Persze, mi azért elkezdjük itt szépen, lassan, komótosan, nem rohanunk, elindulunk gyerekek, úgyhogy neki. Megyünk ennek, aha, igen, egy jó kár.
2: Mi van a monitorunk, Gyulus?
1: Nem tudom. Ez megkotlott itt nekem a fele, úgyhogy egyelőre egy kicsit ilyen félkezű.
2: De jó csütörtök ez, gyerekek. Na.
1: Jó csütörtök, kicsit nehezen indulunk, de itt vagyunk egy... Hát...
2: Persze, hogy itt van. Nem tud
1: itt
2: nem
1: van.
2: Jönni.
1: Jó reggelt. Jó reggelt.
2: Hello, baby.
1: Akkor a két problémából az egyik megoldódott, most már csak a monitorommal kell.
3: A két problémában az egyik megérkezett.
1: Igen.
3: Jó reggelt.
1: Most már csak a monitoromat kell.
3: Nincs rá szükséged.
1: Megcsinálni, mert lehozom a nélkül?
3: Vakrepülés.
2: Így van, nyomkodjál bármit, amit így látsz, van. Amit te hadd szóljon.
3: Szerintem is amúgy, ne egyed gyáva.
1: Na mi van? Nagyon kipihent vagy, mosolygós és jókedvű. Ez viszonylag ritka ilyenkor a reggel. Azért mondom, valami van, mert rádéztem és látom, valami van.
2: Tudod, hogy minden hullámvölgy után jön egy hegycsúcs? Ez ma az?
3: Én vagyok ma a hegycsúcsban.
1: Mosolygósan, kisimultan, hát mi van
3: ennyi
1: itt?
3: Ennyi felvizesedve.
1: Na jó, az van. Vagyok,
3: így van.
2: A jó emberek között járt tegnap, érted? Jó helyen volt, jókat csinált, és itt van. Ennyi.
3: Nem tudom pontosan, mire gondolsz,
2: de tegnap egyetem. Reggelünkre.
3: Ja, oké, jó. Hát igen. Amúgy azon gondolkodtam, hogy miért kaptam röhögőgörcsöt, és most már meg tudom fogalmazni, most már lejött rólam ez a másnaposság, amit ez a fáradtság csinál, hogy sokszor van az a megélés a műsorkészítés közben, tudom, akkor Balázs, hogy nem annyira figyel oda, én nem tudok semmiféle kontroll gyakorolni magam felett, mert ugye túl fáradt vagyok hozzá, hogy olyan egy kicsit, mint lenne egy ilyen nagyon kedves demens úr, aki ennyi rasszista, nőgyűlölő, homofób, és... nem is tudatosan, tudod, csak úgy tudod, hogy ízlem, hogy elkezd bedobni a random dolgokat, és akkor te ott vagy, hogy figyelgetsz rá, nem figyelgetsz, nem menj át ott, papa, nem, oda nem menj át, oda, és akkor tudod, semmilyen kontroll nem volt a saját viselkedésem felett, és már az utolsó fél óra volt a műsorban, és akkor azt mondja, különben amúgy nem vagyok rasszista, de James Bond színe fehér. És hogy valahogy ez így annyira betriggerelt nálam valamit, meg plusz közben láttam, hogy ugye annak az arcán, tudod, hogy ő mit gondol erről a témáról, hogy az egész így elkezdett így felpuposodni, tudod, így azért, és nem tudtam elkezdeni, hogy mi fog fajulni, de már nem is volt tudod rá kapacitásom, és hogy elpattad nálam, hogy ez nagyon
2: azt tudod, hogy tegnap én mindenkitől ezt hallgattam, hogy komolyan. Ez mennyire jó volt az önfelett, amikor ez a guruló kacagás van, amikor csak nagyon röhög valaki, és lehet, hogy nem is hallottad, hogy mi röhög, de már te azon röhögsz, ahogy ő nevet.
3: Igen, de Istenem.
2: 50 nem, ember, hogy ez mekkora volt a tegnapi.
1: Igen.
3: Az teljesen kontrollvesztés pillanata volt.
1: Kontrollvesztet volt, de jó volt, szerettem. Nagyon fasz az új style, ide valaki telex tegnap. Te voltál telexbe is?
3: Telexbe, nem telexbe voltam, majd a partizán
1: volt. Az partizán volt, azért Andi, azért ne írjatok olyat, ami nincs.
3: Ennyi, de amúgy telexesek voltak az újságírók.
1: A telexes újságírók voltak.
3: Hogy lehet, hogy azért gondoltál ezt.
1: Mi volt, ami 30 ember, és mindenki egy fél órát kapott? Vagy hogy volt valami ilyesmit? Vagy 15 ember fél óra, nem?
3: Nagyon sokan voltak. Én a Verebes Istvánnal találkoztam.
1: Aha.
3: Meg a Csak neked kislánynak a basszusgitárosával. És utána pedig LL Junior jött, akit először láttam igazán élőben.
1: Wow.
3: És LL Junior apróka.
2: És ráfogtál? Vagy megnézted?
3: Ráfogtam, mindent ráfogtam.
2: Ugye legendák vannak.
3: Nagyon bőnadrágban volt, úgyhogy nem sikerült.
1: Azért van bőnadrágban.
3: Bőnadrágban nem tudtam neki bókolni.
2: Megnézni.
3: Hogy Junior, hát nem téged láttak meg először, amikor beléptél a szobába.
2: Mi volt a téma, amit mindenkinek bedobtak?
3: Szerintem össze-vissza mindenről beszéltünk. Mert szerintem nem volt egy ilyen téma, hanem úgy mindenféle dolgokról beszélgettünk.
2: Mi mint volt ahogy, az apropó?
3: Mint ahogy Balázs asztottak a Nőklapjában.
2: Igen.
1: És a Meglepetés című magazin. Csak mindjárt kijön.
3: Mikor lesz? De tényleg?
1: Nehogy így.
3: Jaj, de miért nem? Amúgy csinálhatnál egy tavaszi turnét az újságok címlapján.
1: Igen, azt megbeszéltük, ezt le kéne nyomni, ha lenne erő ennyi fotózáshoz. Meg
3: nem kell fotózás, éjjel megcsinálják, ahogy így, tudod, egy ilyen Julia Stiles stílusban, tudod, nem tudom, így ilyen kis kötényben állsz a konyhában, és a többi, és a többi. Nem lehet?
1: Laci, milyen finom hideg ez a kávé. De jó, nem baj, jól esik.
3: Ez lehet nem a tiéd, hanem
1: a DJ-ké. Nem, a kávé meleg, a hideg, a tej volt, amit az de nem baj. Jó, nincs ezzel baj, gyerekek.
3: De te ihatsz tejet? Szoktál tejet?
1: Egy kortyot tedd bele, Laci, de az nem baj. De szerintem a tej lehűtötte, forró volt. Ez csak
3: az a tej van
1: lehűtötte, benne, igen. 29 nap, 19 óra, 42 perc, és nyári szünet kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Eszter, nagyon szexi jött egy ilyen SMS-ünk is. Látod, érződik a...
3: Látszik, hogy nem láttok engem most, de köszönöm szépen.
1: Igen. Jó reggelt, a világ legjobb rádiós támjának Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. A YouTube sem megy. Miért nem megy? Nem megy a YouTube, köszi. Valami nem megy, köszi.
2: Majd rendben jön.
1: Azt mondja, hogy ne beszélj csúnyán, 30 misi lesz. Igen. Nekem minden Balázsi kezdésénél a kincs, ami nincs jut eszembe. Eszter a mamma, az öreg kamaszuka, a fiúk, a bolondos Anulú.
3: Úristen, annyira Anulú vagy Balázs.
1: Anulú.
3: Én nagyon szeretem a Balázs Anulú.
1: Az öreg kamaszuka, hogy az Feri, én Anulú, és Eszter a mamma. Igen. Bírod, amikor átmegyek Anulúba?
3: Én azt nagyon szeretem. Én azt
1: nagyon
3: szeretem. Az van, hogy ugyanannyira félek tőle, mint amennyire szeretem, és vágyom is rá. Ez a három érzés, amivel éltető erő, ezt tudom mondani.
1: Igen, abszolút. Szerintem ez jó néha, hogy az ember kicsit sarkosabban vállalja a véleményét. Hát ezért tartunk itt, nem? Hogy elmerünk mondani dolgok, amit talán más ember megfogalmazni.
3: Szerintem inkább az a
1: jó, hogy... De ha kellő humorral teszed, akkor nincs is annyira
3: igen,
1: élet.
3: Meg nem azt, szerintem pont az a lényeg, hogy hárman vagyunk, és hogy mindenről tudunk mindent beszélni.
1: Körülben. Igen.
3: Tehát, hogy nem az van, hogy egy véleményt köpünk ki egyszerre, nem?
1: Igen, hanem, hogy tök különböző mindenkinek, igen. Imádom, amikor Eszter elszabadulva nevet vele, nevettem én is, Jani. Zalából küldte nekünk, köszönjük szépen. Csodás reggel, milyen volt a kókuszgolya múlt héten Sopronban, a lányom nagyon sokat dolgozott
2: nagyon
1: rajta.
2: Nagyon finom, köszönjük szépen.
1: Rajzom Ferinek, smafú, hogy még rumot is raktunk bele. Viki és Abigail.
2: Nagyon köszönünk mindent, képzeljétek a kókuszgolyó zseni volt.
3: Éveken keresztül azt hittem, hogy a kókuszgolyó az egy igazi veszély az alkohollal kapcsolatban gyerekként, mert amikor a nővérem először részegen jött haza, kérdeztem, ugye még kicsi voltam, már 11 év közöttünk a korkülönbség, hogy mi történt vele, és anyikám azt mondta nekem nagy szemekkel, hogy túl sok kókuszgolyót evett. Én meg ott álltam,
2: úristen!
3: Hát, itt voltam a küszöbén a veszélynek, de hál' Istennek nem velem végzett a kókuszgolyó, és utána mindig kicsit kerüljettem. Nagyon óvatosan, óvatosan.
2: Hány éves voltál? 11 ekkor?
3: Nem, ő volt 18, akkor 7.
2: Akkor 7, igen. Igen. Hát 7 éves korban még nem biztos, hogy az alkohollal kell igen. Megismerkedni.
3: Igen, igen, igen.
2: Túl sok kókuszgolyó. Nagyon jó.
1: Azt kérdezi valaki, hogy a hajós kitelepülést mikor jelentjük be, kéne adnom a Szabit. Hát gyerekek, egyébként ez már nem akkora titok. Tehát, hogy mondhatunk egy dátumot, hogy mikor megyünk. Ugye ez mindig a Szabink előtt van, én most nem tudom, ez hova esik pontosan.
2: Mondom neked, kérlek szépen, ez június, tehát nöbetűs 26-a péntek reggel.
1: Júni 26 péntek.
2: Péntek, aha. Így van, júni 26 péntek, és akkor a szokott helyről indulunk szerintem.
1: Így van, mondom mindent, tehát aki jönne, vagy Szabit akar kivenni, az jöjjön, és ez most délelőtti hajózás, vagy délutáni hajózás, mert szó volt mind a kettőtől.
2: Reggeli.
1: Reggel fogunk hajózni, mert szó volt délutániról is.
2: Ugye
1: már nem
2: úgy szoktuk kezdeni, hogy 6-kor megnyitjuk a kapukat, de 7-kor hajózunk ki, tehát 7-ig ott vagyunk a kikötőbe, beszáll mindenki. Nem fogjátok kitalálni, de lesz egy csomó játék!
1: Bizonyám, ajándék, nyeremény, lóvé!
2: Lóvé,
3: a testi épségünket tettük kockára, hogy a szélszigazgatóval olyan játékokat tudjunk egyeztetni, ami számunkra is elfogadható.
2: Majdnem kaptál.
1: Le lettünk ottan szúrva az értekezettel, hogy nem figyelünk. Helyre lettünk téve.
3: De megint az volt, hogy azt hittem, hogy én kapok az én stílusom, ez kiderült, hogy megint a Balázsa volt mérges, mert nem figyelt rá oda. És hogy mindig ez van látom.
1: Jó, legyünk őszintén, egyikünk se figyelt azért. Ennyire legyünk azért őszintén, minden baj, de elviszek szívesen, de minden.
3: Én a szemébe néztem, és kritizáltam őt, és azt mondta, hogy az volt a baj, de aztán kiderült, hogy nem.
1: Nem, igen, te mondtál.
2: Az csak olaj volt a tűzre. Azt nem értettem a kapcsiba, hogy mi ezt csináljuk, nem tudom, mióta ismerjük, tehát 10 éve.
3: 15 éve semmiben nézitek őt, és már meg kellett volna szokja.
2: Nem nézzük semmibe, hanem hát tudunk mással is foglalkozni közben, amíg ő itt van. Érted? Hogy ez most miért verte ki nála a biztosítékot?
3: Hát biztos volt. Otthon az asszony is van.
1: Rossz napja volt, eldurrant.
2: Eldurrant az anya.
1: Leszúrt egy kicsit minket. Borka is hajózás lesz, kérdezi valaki. Igen. Az, gyerekek. Az, igen. Az elejé óta rosszul küldi a nyári szünetes SMS, nem x nap 19 óra, hanem x nap 17 óra lenne jó évfélig. Nem baj, gyerekek, ez olyan, mint amikor tudod, hogy fedd a karácsonyfát, de fölteszel rá egy girlandot, és gyönyörködsz benne. Tehát mi nem az időnek számolunk utána, mi szeretjük, hogy ő ezt minden reggel küldi. Úgyhogy még az is lehet, hogy rosszul küldi. De ez teljesen belefér, nincs ezzel. Nincs ezzel baj.
3: Azt írja neked, Péter, hogy jó reggelt, a rasszista csúzát letakarítottam ma, használhatod is.
1: Igen. Egyébként szerintem a tippünk jó lesz, tehát hogy át fogunk oda jutni, hogy James Bond karakterefeket lesz.
3: Találkoztam közös ismerősünkkel, na, dolgozik és... nagy produkciókon amerikaiakkal, és azt mondta, hogy nem lesz színes.
1: Hogy nem lesz színes, bőrű lesz. Fehérbőrű lesz. Maradunk a fehérbőrű James Bondnál.
2: Nő. Fehérbőrű nő. Nem mondott, vagy ennyit mondott,
3: vagy
2: csak,
3: egy
2: fehérbőrű.
3: Tengeri malac.
2: Fehérbőrű tengeri malac.
3: Most egy tengeri malac fogja játszani.
2: Zseni!
1: Egy fehérbőrű tengeri malac, az egyébként jó, azt adnám, igen.
3: Nagyon megnézném.
1: Igen, júni 26 péntek lesz az utolsó napom Németországban, felmondási időben vagyok, megyek haza a családnak, mindenkinek nagy nap lesz. Ezt köszönjük szépen, hogy elküldted ezt nekünk. Vagyok olyan álmos, hogy csak nézegetek, mint Jenő a moziban, nincs egy szkúter a zsebedben, Balázs, üdv, Dani. Valamit dobhatunk majd, de ne vegyétek készpénznek, megnézzük a zenei királyatot, és akkor valahova befér valami, akkor berakjuk. Jó? Azt mondja, hogy minden reggel érvágás, mikor bejelentétek, hogy mennyi nap van még a vakációhoz, egy nagy ötödikes unokával köztük 6 éves ikerpár, tegnap körbetekerték, szóval az egész lakásomat végem lesz.
2: Igen, hogy másképp nézi ugye egy olyan nagymama, akire ráfogják majd, vagy egy olyan szülő, akinek egész nyáron szórakoztatni kell a gyerekét. Neki ez azért nem egy, hogy hívják, egy örömdátum.
1: Aha.
2: Tudod, ja, mert hát hogy... 2,5 hónapra megkapod a gyereket, hogy akkor drága nagyi, mi dolgozunk, majd elvisszük egyszer egy hétre, meg lehet, hogy még egyszer, de inkább csak egyre, és az összes többit majd tessék megoldani.
1: Aha. Ugye? Igen. Neki igen. Igen.
2: Úgyhogy ez a nyár, ez már, mi van ez?
3: Mit csinálsz?
2: Híztam egy pár kilót, mi az Isten van a kitelepülés?
1: Valami van a kitelepülésed óta, mert hogy állandóan mozog a széket. Hú, ez a velencei tó, ez nem néz ki jó, gyerekek.
2: Ó, azon. Gyerekek, nem, hogy nem néz ki jó, nagyon szarul néz ki. Én mindig szoktam védeni, ugye mindig mondom, hogy nem, nincs akkora baj, letesedek, de tessék jönni nyugodtan, jó ez még, szoktam mondani, most nem nagyon tudom én se.
1: Ah, minden intézkedik.
2: És az a baj, hogy május van.
3: Az már a mélyvízes rész?
2: Az a mélyvízes rész, most előttünk még... Ugye nálunk ilyen hirtelen mélyülős, de ez például a korzónot most már 10-20 métereket be kell sétálni ahhoz, hogy bokáig érő vízbe tudjál menni.
1: Igen, ez durva.
2: És mondom a fejleményét, hogy ennek az lesz a fejleménye, hogy megint halpusztulás sajnos.
1: Oda néz, ez a kiszáradt részek teljesen. Igen. Te jó Isten!
2: Úgyhogy nagyon-nagyon gáz.
1: Hát és ha így megyünk rá nyárra, ugye? Tehát itt az a kérdés, hogy augusztusra 2 hónap ja, száraz évszak után semmi. Tehát
2: igen, ez... Amikor napos idő van, kis széllel megspékelve, akkor egy másfél centi tűnik el.
1: Annyi párolog naponta, így van.
2: Azt most képzeld el, hogy mondjuk 60 nap a 2 hónap, az 60 centi, úgyhogy most vagyunk 60-nál.
1: Akkor az szezon végére kiszáradhat a velencei.
3: Az RTL-nek a riportját némán nézzük, ugye, és eddig csak ilyen kiszáradt ilyen medreket láttunk, és most pedig egy ilyen távolban rébedő fickó nézi a Dunát. Hogy,
1: igen.
2: És aztán van víz.
1: És a felirat itt kőkövön nem fog maradni.
2: Itt vízen nem fog maradni.
3: De úgy nézte a Dunát, nem, hogy na, csak ezt egy kicsit arra terelnénk, egy kicsit, ez pont jó lenne nekünk ez a víz.
2: Egyébként igen, tehát hogy ez egy valós terv, hogy a Duna vizét bevezetik oda. Valami csatornán keresztül, csak ilyen átemelő szivattyú kéne meg, sokszor 10 millió forint.
3: És hát, hogy sorfalat állunk, és vödörrel.
2: Zseni vagy.
1: Egyébként az nem lenne az épp, hogy sorfalat meg. És vödör. Vödör.
3: Szóval óriási lenne, nem?
1: Óriási lenne, zseni lenne. Nem tudom, hány vödör kellene, hogy ezt megköltsük valószínűleg.
3: Mindjárt az egyik hallgató kiszámolja, hogy mennyit kell ki... És ahogyha ugye a Dunából kiszedjük a vizet, ilyen nagy elánnal, akkor majd a szomszédok mit fognak szólni, hogy mire odaér, nem lesz Duna?
1: Igen, alattunk lévők már nem kapnak Dunát. De azt mondjuk, gyerekek, tényleg durván néz ki.
3: Nagyon durván néz ki.
1: Na jól van, oké, ráfordulunk itt a hírekre kora reggel, jó? Meg a reklámra, meg minden fincsiségre. Fújunk egyet, ébredezünk, kávézgatunk, aztán jövünk vissza mindjárt. Magyar!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is,
8: a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
17: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
18: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: A pünkös
15: tőzsdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló Dino Park. Veszprémi Állatkert.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hogy az alkalmazott mit mondott, azt szerintem. Jó, haló!
2: Hát ki az?
1: Hát mi van?
2: Már beszél? Benyomta a mikrofont, és beszél?
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feketesség, gyerekek, ez van előttem. Feketesség. De SMS-eket, Viber-t látok, meg akkor majd a másik monitort nézem. Minket senki nem zökkent ki, gyerekek. Itten nincsen kizökkentés.
3: Nem kaptok el minket.
1: Nem. Hú, figyelj, azért nekem ez még a tegnap annyiszor eszembe jutott, olyan jó helyen voltunk, már nem akarunk állni erről beszélni, csak két mondat, hogy megköszönjük ezeknek a drága embereknek, ahol voltunk. Hát mi tegnap megint háromig motoroztunk. Figyelj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Én utána próbáltam összetenni, hogy még mi volt. Sajnálom, hogy az utolsó pályára ennyire elfáradtunk, de megint egy ilyen nagy mosollyal motoroztam a gyermek iskolájáig, hogy átvegyem a gyermeket. Úgyhogy nagyon köszönöm meg nekik, meg megosztottam a posztot, meg tényleg a legnagyobb Jedik ők. A legnagyobb Jediknél voltunk, nagyon jó volt.
3: De a gyerek akkor egy, már mögötted utazik a motorom?
1: Nem. Letettem az iskolánál a kocsit, elmentem motorral, letettem a motort, átültünk az iskolába, hazamentünk a gyerekkel, visszamegyünk majd a motorra.
4: Tehát kell szakkörözni, de...
3: Tehát a gyerek akkor autót vezet.
1: Igen, a gyerek autót vezet 11 évesen.
4: Igen, és most a súli előtt ott áll a motor.
1: Igen, kis túlzással egyébként le van téve. De hogy így adáson keresztül is, mert hogy nagyon, nagyon jó kezekben voltunk, és nagyon, nagyon nagy élmény volt ez. Úgyhogy...
4: Kaptuk az ívet, sírtem mindenki.
1: Ja, nagyon. Felnőtt férfiak elfáradva, izzadtan, fél háromkor még a motor felé görnyedve.
4: De már jó fejjel.
1: Igen, nagyon, nagyon jól éreztem magam. Jók ezek az élmények egyébként, ez a fránya motor, gyerekek, ez annyit ad, hogy ez nem is tudom igazából, hogy van-e most valami, ami jobb.
4: Ja, gyerekeken kívül. Kiválthatatlan.
1: Kiválthatatlan.
4: Szerintem, szóval nem is tudom.
1: És az, hogy Sződ, Budakeszi, az még 28 perc, ez továbbra is egyéb motorozás után lassan szintén felfogadatlan. Tehát, hogy ez nem is értem.
4: És az a jó, hogy rákeresel a Vazéba, vagy a Google-ba, egy óra, és akkor te fél óra múlva ott vagy.
1: És fél óra múlva csekkolsz.
3: Hát, vigyem már ki Budakeszi, mert ott van dolgom. Most utána ne ötjegyek le. Felülhetek meg?
1: Van egy bukó, simán. Gyerekek, tudjuk az online-t, figyeljük, köszönjük. Zsül már telefonál, aktívban van a YouTube vezérigazgatójával, a Silencium völgybe kapcsoltatja magát, és Mark Zuckerberggel beszél éppen.
3: Silencium völgy.
1: Úgyhogy tudjuk, látjuk, köszi, dolgozunk rajta, tudjuk, hogy sokan hallgatok úgyis minket. Látjuk a technikai problémát, úgyhogy beszélünk. Beszélünk róla, csinálunk valamit, jó? Zseni, ez a nyestes csoport. Nézzünk rá, konkrét posztokat, sztorikat várunk,
3: itt van nála fotókat. Minden is most
1: kigyűjtöttél?
3: Mi történt?
1: Semmi, az online, az mérgelődnek. Szóval egy nyestes csoport, azért egy 10 percet, na nézzünk már rá, mert azért tényleg érdekes csoportok vagy, egy kicsi válogatás a nyestes csoportból jöhet.
3: Jó, figyelj, az a helyzet, hogy tehát alapvetően a nyestekről azt kell megtudnunk, aki esetleg teljesen nyest idegen ebben az országban.
4: Á, nincs olyan szerintem.
3: Hogy a nyestek valamilyen oknál fogva rendkívül vonzódnak a motorterekhez. És alulról bújnak be szerintem, de lehet, hogy vannak, ilyen cseppfolyós testük van nekik, tudom, mint a macskának, hogy kis nyílásokon is ott bekúszkálnak, és akkor egyáltalán. És

0: úgy tekintenek el a motorháztetőre, vagy motorháztető alatt lévő része, mint egy raktárra per otthonra, és hogyha olyat találnak, ami nem tetszik neki, akkor azt elrendezik. Ezen kívül pedig nagyon szeretnek felhalmozni élelmiszereket. Ez most odáig fajult, hogy egy sült keszeg, egy...
1: Hogy? Onnan szed egy sült keszeget?
0: Nem tudom, de egy sült keszeg volt a legutóbbi találat. Van, akinek tojásokat helyeztek el ott, az a jobbik eset. Ugye van, akinek döglött állatokat, mint a galambokat például. Van, akinek kolbászt kenyérrel. Az nagyon, de úgyhogy a kenyérnek csak a héja van meg, kiadta a belét, és a kolbász be van tömködve a motorizé. Na igen, és amit ezen kívül még csinál a nyest, hogy neki valahogy úgy alakult ki a székelési szokása, hogy ha megnézed a természetben, hogy csinálják, hogy ilyen kicsi ágakhoz hozzádörzsöli a kis kloákáját, nyilván nem azon neki, de hát, így a fenekét, a kis fenekét, és akkor azt ott megjelölgeti, és ez adja meg neki az inget arra, hogy megszabadulhat a ballasztól.
1: És kocsinál erre, hova dörzsöl?
0: Erre tökéletesen alkalmas, azok a rövid, ilyen 10 centis, hát ezek a antennák.
2: Amit mondtál, az
0: igen, de nem a hosszú, mert akinek hosszú, az igen, érdektelen. Érdektelen.
1: Jó, tehát a kis antennát.
0: Igen, oda megy, és akkor igen, megkormozza, és utána ott hagy neki egy csomagot. És ugye ettől idegesek az emberek, igen, megkormozza a kormozójával, és az a lényeg, hogy ugye egyrészt ugye fel kell kapaszkodni ehhez a kocsira, ami nagyon rosszat tesz a fényezésnek, másrészt pedig, hogy ott nagy topzódások, meg büntetések vannak. És erre...
1: Mondjuk, akit még le tudod mosni, inkább az, hogy szétregi a kábelt, meg kiszedi a izét, a motorháztetőn van tudod egy ilyen borítás.
0: Igen.
1: Az nem tudom, hőre, vagy hangra, vagy akármi, és azt állítólag nagyon dzsanázza, fészket épít belőle a motorházban.
0: Igen, ez egy szivacsszerű anyag, azt szereti. Igen, azt nagyon szereti csinálni, de ezen kívül néha felbosszantják őt a kábelek is. Tehát, hogy kétszer megbotlik egy kábelbe, annak a kábelnek mennie kell. Ez
1: igen,
0: egyik. Ami még nagyon fontos, hogy...
2: Jó, de nem mondjál minden, majd átbeszéljük a csoportot.
0: Ez most nem az?
2: Igen, nem, hogy ez majd most egy játék
0: bemelegítés. Ez csak a tudományos bemelegítés volt, és utána el fogom nektek mondani, hogy hogyan lehet megelőzni a különböző tevékenységeket, mert mindenre kitalált valamit a leleményes magyar.
2: Öt antennát rágott már szél.
1: Wow.
2: Öt annak, hányan küzdenek ezzel? Öt antennát
1: az
2: rágott már szél.
1: És már jönnek az ötletek, is chili szószt kell önteni az antennára, akkor nem dörzsöli oda a seggét.
2: Az a durva, hogy amit Eszter beszél a nyestes csoportról, azóta nekem is feldobja a hírfolyam. Tehát, hogy valahogy hallgatod, hallja a rádió is, lehet, hogy te mit hallgatsz, már mint a Facebook, és feldobja nekik, egészen elképesztő egyébként. Jól van, oké. Alexa itt van velünk, vagy eltűnt, de van. Alexa, szia, jó reggelt. Nincsen. Voltál, de eltűntél. Halló, Alexa. Nem vagy itt. Itt voltál. Anna beírta, de akkor Alexa kilépett a vonalból, de akkor újra. Ja, még nem hívtad, hogy bocsánat, akkor én mentem egy kicsit előre, igen. Ezért kakkant az antenna mellé a bömbimre a kis rohadék be a Münchenből. Igen, tehát itt közben tudományos dolgok is kiderülnek. Én sem gondoltam, hogy megpocsékolják az antennát, és hogy ennek van egy biológiai
0: ráhúzza
2: oka.
0: Ráhúzza magát az antennádra
2: egy
0: kicsit.
2: És láttad a felvételt, amit mutattál, hogy oda dörzsöli a fenekét, és
0: igen,
2: egy kicsit megcsúnyázza.
0: Így van, na szevasz!
2: Igen. Na, Alexa újra, szia!
3: Sziasztok!
2: Hello Alexa, mi újság, honnan?
3: Székesfehérvárról telefonáltam.
2: Székesfehérvár, nagyon jó Székesfehérvár.
0: Milyen helyzet a nyeste?
1: Látok összefüggést.
2: Igen.
1: Már hogy nem a nyeste, hanem a Fezenjeggyel.
2: Ja, Fezenjegy, Székesfehérvár, aha. Nagyon jó.
1: Van nyested?
3: Szerencsére nincsen, de szoktam látni az autón a nyomait.
2: Neked is, a lábnyomok, nem?
3: Igen.
2: Van, abszolút, én is szenvedek ettől, igen. Nem tudom, mit
0: este nyest a Pestinnél, azt írják.
2: Igen. Alexa, saját vállalkozás, fűtés, vízszerelés? És ezt csinálod?
3: Így van. Én munkavédelm is vagyok.
0: Munkavédelm is?
2: Az mit jelent?
1: Aki megy a szerelőkhöz, megnézi, hogy jól csinálja
0: ott
1: a szerelést.
0: Ott elbakarást?
3: Nem, ahogy a szükséges dokumentumok a működéshez, hogy meglegyenek.
2: Aha, ja, hogy te bent vagy az irodában akkor.
3: Igen.
2: Ja, jó. Ja. Hát ez nem túl izgi, de jó, örülünk neki. Irodája. Azt hittem, hogy egy fűtésszerelő, aki terepen dolgozik, és csaj. Na, mondom, abban lenne, az mondom, ilyen ritka.
3: Nem.
2: Mondom, azért az úgy nagyon. Nem egy csajos foglalkozás. Jól van, Alexa. Mi a helyzet? Kivel játszanám?
3: Veled, Balázs.
2: Ó, én nagyon régóta nem játszottak velem.
1: Na, pont ezért.
3: Hát akkor pont ezért kellett bekerülnöm.
2: Igen?
3: Igen.
1: És már bárkinek örült volna, hogy...
2: Konkrétan ebbe a hónapban nem játszottam. Azért így múlik el a világ dicsőség, gyerekek. Lassan ott tartunk, hogy eltelik egy hónap, hogy...
1: Hogy békén hagynak.
2: Hogy békén hagynak. Mi van itt?
1: Senki nem akar veled
3: játszani. Hát én nem hagylak békén.
2: Mi van itt?
0: Egy munkavédelm is nem lehet elriasztani.
2: Így van.
0: Ez az aranyos stílusoddal.
2: Ez a beszél. Na figyelj, mehetünk?
1: Na figyeljetek, 3-2-1, tessék!
2: Na Alex, akkor kérdezzél, ha már bejutottál, jó? Valami, de valami jót.
3: Emlékszem még a Most Wanted-re, mikor a Puskás Petik Uha. Itt, ahogy megmenekültek előled? A Dunaújvárosi reptéren?
2: A Puskásék?
3: Így van.
2: A Puskásik a Dunaújvárosi reptéren, emlékszem, az órunk előtt szálltak fel a repülővel, mert valaki késleltette a sorompó felnyitását, ezért
3: így van.
2: 10 másodperccel később értünk oda, és elrepültek.
3: Pontosan. Apukám volt, aki az utatokat állt a repülőgépnél, és a felesége volt, aki a sorompó kinyitását késleltette.
2: Tényleg? Komolyan. Az apukád állt a forgó rotornál, hogy mi már ne rohanjunk abba bele?
3: Így van.
2: És a felesége volt, aki direkt később nyitotta föl a sorompót?
3: Pontosan.
2: Azt a mindenit, az egész család összefogott ellenünk.
3: Hát, hogyne.
2: Akkor jó. Akkor lejárt az idő.
1: Igen, nem volt benne több.
2: Nem volt ebben több, ez így volt kerek ez a sztori. A hogynénél szerintem úgy megvoltunk. Jól van, hát figyelj, akkor csokoltatom a családot. Egyébként mi elmondtam neked, de szerintem mi beszéltünk utána valakivel adásban, aki a sorompóra mesélt. Mi nem értettük, hogy miért nem nyílik föl a sorompó.
3: Nem, ő SMS-t írt nektek, én úgy emlékszem.
2: Vagy SMS-t írt nekünk, ő igen, elmondta. Mi megálltunk a reptéren, és nem nyílt a sorompó, és örjöngtünk, hogy kiszálljunk-e, vagy várjuk meg, amíg nyílik a sorompó, és akkor már sorompó is direkt késleltetve volt.
3: Igen.
2: Kiszálltunk a buszból, elkezdtünk rohanni a repülő felé, de ugye ő odaállt, mert ha nagyon nagy transzban vagy, nem veszed észre, hogy már megy a légcsavar, vagy mi az, és nehogy belerohanjunk, ő már nem engedte, igen, hogy oda menjünk a géphez. A gép az hát nem állt, hanem fordult rá a felszállásra. Ő volt az, aki ott úgy mutogatta, hogy állj meg.
3: Pont, igen, ő volt.
2: Aha. Hát nem mondom, hogy mit adjál át neki.
1: Egy nagyon kedves üzenet.
3: Szerintem hallgatnak ők is.
2: Hallgatnak ők is. Na jól van, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, ez az ajándékod.
4: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
2: Ez a játék, mint a Balázs lett volna a betelefonáló, írja valaki. Megfordult az előviszony. Oké, Alex, tök jó, akkor jó mulatás neked, meg...
3: Köszönöm.
2: Meg ügyes legyen. Legyőztél, de megérdemled, ez borzasztóan gyatra játék volt a részemről.
0: Ne fogjuk majd most cipőzni.
3: A lényeg.
2: Igen. A család levert a reptéren, a lányuk megvert játékban, ide valaki. Meg a család összefogott ellened, micsoda?
0: Megvan a kriptonitod, egy csepp vért küldjem el, légy szíves, a nyakamban fogom hordani.
2: Igen. A dunaújvárosi család az teljesen kicsinál a sorompóval, meg a játékkal. Jó, vagy csókoltatom a fatert, mondd meg neki, így kell ezt csinálni. Jól csinálta. Jó, köszi játékot, puszi.
3: Én is köszi, sziasztok.
2: Ciao, hello. Ez mi az egész család, ellenem van, hallod? Papa áll a repülő előtt, muter nem nyitja a sorompot, kislány betelefonál, még elver a fekete férjen, mi lesz a következő? Kiszúrják az autóm kerekét.
0: Nem adják az adóbevallásodat.
2: Igen, mit akar ez a család tőlem? Miért nem hagynak már békén, igen. A Kufstein határ Innsbruck felé 7 kilométeres dugó van, nem magyar, de ez van, köszönjük szépen. Ez az A93-on, ha érint valakit, akkor csak mondom, hogy ugyanez nem nálunk van, de nem baj, mert mondom. Szabin vagyok, de miért akkor rám keltem? Gyerekek, van ilyen, hogy valaki Szabin van, és csak azért föl kell, hogy minket hallgasson. Ne csináljátok.
0: Az ideg kirángatta az ágyból.
2: Ne csináljátok. Tehát aludhatnál 10-ig.
1: De most már mire idegeskedik?
0: Én nem ezt tanítottam nektek, srácok. Aludjatok.
2: Igen.
0: Hát ne legyenek bolondok.
1: Pihenjetek,
0: aludjatok.
2: Egyszerre meglep, egyszerre jól esik, egyszerre hihetetlen, de egyszerre közben meg tényleg tök jó eső, hogy valaki aludhatna 9-ig, és föl kell, egy félkor benyomja a rádiót, hogy minket halljon. És ilyen félálomban kicsit még ott bóbiskolgatva hallgat bennünket, igen. Feri, holnap játszunk? Ez szörnyű volt.
1: Mert várlak.
2: Mekkor lett volna a pápa Jocit ledarálja a rotor, írja. Joci, figyelj, semmi, írja a Joci, hagyjad, nem érdekes. Azt mondjuk valamit. Igen.
0: Amúgy nem tettek, nincsen érzésetek, hogy most volt egy határidő, le kell adni az SZIA bevallást, és tudom, hogy leadtam, de mindig meg kéne, hogy nézzem még egyszer, leadtam-e.
2: Hát olyan önjáró a könyvelőm, hogy én ezen nem is izgulok. Én nekem fogalmam nincs. Tegnap egyeztettem vele az 1%-ról, beírta, megcsináltuk, de tök ügyi, én ezen nem stresszelek. Nem jó vagy? Neked kell beadni? Nem adja be a könyvelőd?
0: Én nem tudom.
1: Miután óriási kampányban volt tegnap, hogy utolsó nap
0: emlékszem rá, hogy megnyomtam a gombot, emlékszem. Aztán most reggel mégis úgy lehet, hogy mégsem nyomtam, de szerintem megnyomtam. Elutaltam a tartozásokat, ez a lényeg.
2: Kell egy olyan könyvelő, kicsit többet fizetsz neki, de minden utalást és minden beadást ő intéz.
0: Fizetsz a könyvelődnek, ha jobb béna vagy.
1: Micsoda amatőrség.
2: Mert régen volt egy olyan könyvelő, hogy mondta, hogy miket utaljak el, és mondta, hogy 0, 13, bankszámlaszám, és akkor NAV-nak eszi el, akkor mindent utalsz. De hogy így...
0: És most miután olyan könyvelőd van, akinek nem kell, azóta magának is utal mindig.
1: Igen, kicsit egy nullával több.
0: Jó hírem van, mindent elutaltam, és fizetésemelést kaptam.
2: Látom az SMS-eket, látom, mennek ki a fizuk, látom, hogy utalgat, mindenféle járulékok mennek be. Tehát ez teljesen... Hát, én ehhez teljesen hülye lennék. Szóval én, hogy ott üljek egy gép előtt, és nem tudom, miket utalgassak, nem. Tehát ez mindenre legyen egy jó embered, én azt mondom.
0: Meghúzod a határokat.
2: Mindenre legyen egy jó embered, igen. Igen. Én is felkeltem, de arra, hogy már nem alszom. Köszönjük szépen, ez nagyon fontos.
0: Senkinek se könnyű.
2: Senkinek se könnyű. Én is Szabin vagyok, de ki kell vinni a gyereket óviba, suliba. Jók vagytok, András. Küldte nekünk. Na jól van, gyerekek. Oké, akkor...
0: Elmondanám amúgy, hogy most igen? Ide vagyok, hogy a sütőt is lekapcsoltam el, hogy ezt néztem el, hogy én minden nap háromszor visszamegyek, hogy kihúztam el a halvasalót. Hogy
2: van egy ilyened.
0: Nem minden nap, de vannak ilyen időszakai, amikor így annyira nem vagyok ott fejben, hogy akkor aha, igen, neked nincs.
1: Ez visszamenni, hogy az ajtót bezártam.
2: Én arra megyek vissza, hogy nem zártam.
1: Az mindig, az jó, abban jó vagy?
0: Igen, az ajtót mindig bezárom, mert különben a macska kiszakik. A macska ott szokott már állni, hogy menjél előre.
1: Ki tudja nyitni az ajtótokat?
0: Nem, ki tud surranni, hogyha nem zárod be időben.
1: És tehát akkor... csak becsukod.
0: Igen, de mindig benne a kulcs, és ez egy mozdulat során, mert megszoktam. De néha ugye
1: jó,
0: nem
1: mi a veszélyforrás?
0: Hogy bedugva hagyom a hajvasalót, a macska elkészíti a saját frizuráját, amire hazaérek, OnlyFans oldalt indít, és sokkal több pénze lesz, mint nekem, és nem lesz nem többé szüksége. Ez az igazi, valódi szorongásom.
1: Nem, ha pénze van, az még mindig jó, mert akkor ezt el tud venni tőle.
0: Nem akarja, hogy függjön bárkitől is, látom a szemén.
1: Egy önálló macska.
0: Egy önálló macska akar lenni. Figyelj, amikor nyitom kinek az utas, akkor látom rajta, hogy rám néz, hogy az utolsók között van. Ennyi.
1: Szóval, ennyit tudsz.
0: Most igen, most oda kell figyelnem, hogy rendezzem a kapcsolatunkat.
2: Zsűl, van egy 17-es végű, most már a harmadik abuzáló SMS-e jön. Kérlek,
1: végezd ki.
2: Intézkedj, illetve Eszter, tudod, mi a dolgod a telefonszámmal.
0: Na, gíratár.
2: Egyet már töröltem, de annyira prosztó és annyira bántó, hogy léces.
0: Megint a péniszedről?
2: Az a kapcsolatban nem tud bántani. Nem bántanak olyannak kapcsolatban, ami nincs.
0: Na, elvették? Vadúra volt a hétvége?
2: Nem tudok olyannak bántani, amit nincs. Például pénisz.
0: Elvitt a nyest.
2: Nem tudod, csak amikor valaki nem borzasztóan bántó és rossz indulatú, és tudod, ilyen nagyon megkeseredett, az kicsit tegyük palcvonalra, és akkor majd írogat valaki másnak. Jó, oké, ma Juli van Eszter hangján ide valaki. Egyébként igen, vannak közös vonásaitok.
0: Van,
2: ez a kényszer, visszamegyek, megnézem, kikapcsolom, izgulok rajta. Kezdenek átfedésedbe kerülni.
0: A végén
2: kerülni.
0: Kiderül, hogy emberek vagyunk mind a ketten. Nagyon durva lenne.
2: Kezdenek itten átfedések lenni.
0: Te azért nem csinálsz ilyen dolgokat, mert te úgy vagy vele, hogy leég.
2: Nem, én úgy vagyok vele, hogy nekem szólnak, hogy jár a motor, Balázs, és nyitva van az ajtód a kocsiba az edzőteremben. Tehát én az ellenkezője vagyok. Múltkor csomagtartomat találták meg nyitva a garázsba, ott, ahol járok. Hogy Balint, direkt van nyitva a csomagtartó? Nyitva van? Kivettem az edzőtudszom, de már elfelejtettem, hogy felnyitottam a csomagtartót, és elindultam a táskával edzeni.
1: Ilyenkor mondasz, hogy csak szellőzik.
2: Kész. Átszellőztetem. Én tök totál a másik véglet, de nem tudom, ez se jó. Na jövő mindjárt 7 óra van pontosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az Ithaka.hu-n.
4: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
5: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
10: Tok, fólia, töltő vagy új telefon? A Vétel GSM-ben mindent megtalálsz, ami a telefonodhoz kell. Mobiltelefon tartozékok, kijelző fóliázás és szervíz egy helyen. A szombathelyi Tesco üzlet soron, a hús- és ékszerbolt között. Vétel GSM, minden, ami a telefonodhoz kell.
11: Virágoztassa be kertjét, balkonját, teraszát. Balkonnövények és muskátlik óriási választékban. Itt a tavasz, éred a kert.
12: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
13: Vállalkozásának, kreatív ötleteinek keres üzlethelyiséget. A Szombathely Városi Vásárcsarnok jó áron bérelhető üzlettel, napi átlag 3500 látogatóval, pezsgő piaci élettel várja. Színesítse termékeivel, szolgáltatásaival a szombathelyi piac kínálatát. Legyen szem előtt!
14: Amere én járok, arra bámul a világ.
15: Carson Kóma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
16: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
17: Segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinol tabletta.
16: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
18: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Fokozott ellenőrzés az utazási szezonban, júliusban lesz a diplomaosztó Szombathelyen, pünkösdre készülnek Vasban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Indul a nyári utaztatási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra. Ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
20: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
19: Július 11-én tartja nyári diplomaosztó ünnepségeit az ELTE Szavária Egyetemi Központ. A helyszín az Agóra Művelődési és Sportház lesz. Délelőtt a Berzsenyi Dániel Pedagógus Képzőközpont, délután a Társadalomtudományi Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az Informatikai Kar képzésein végzettek vehetik át a diplomájukat, írja honlapján a Szombathelyi Kampusz. Pünkösdre készülnek Vas vármegyében, számos településen szerveznek programokat. Sárváron, a Nádasdivárban vasárnap családi délutánt tartanak, kézműves vásárral, népi játékokkal, zenés mesejátékkal, koncertekkel. A Szent László katolikus templomban este a sárvári koncert fúvós zenekarat koncertet. Bükön, szombaton gyalogos zarándoklatra és zenés elhítatra hívják az érdeklődőket. Gencsapátiban pünkösdi kavalkádot tartanak. A hétvégén sportnap, táncmulatság, gyereknapi forgatag, koncert is szerepel a kínálatban, és vasárnap rendezik a 29. Gencsi Söprű Néptáncfesztivált. Szalafőn is lesz pünkösdölő, ahol kézműves foglalkozásokkal, mézkóstolóval, az Őrségi Népi Műemlék Együttes bemutatásával is készülnek mások mellett, számol be a VAOL. Sok napsütésre, koranyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, megörülök, hogy nem tudlak benneteket hallgatni, annyira szeretnék egy picike rádiót, amely még a nagypapának volt kint, a szőlőben hiányoztok, írja nekünk.
3: Mi az akadály?
2: Igen, hát SMS tudsz küldeni, akkor van telefonod, ha van telefonod, lehet, hogy nincs rajta adatforgalom, lehet, hogy nincs rajta 4G, vagy nem tudom, és emiatt nem.
4: Vegyél egy gép, azt érezzél magad.
3: Jó, de ennyi? Várja, a kis rádió is mondjuk 4800 forint.
2: Igen, de az drága.
4: Ahogy ezt kéne árulni, hogy ilyen mörcsöt kéne csinálni, akkor hagyjuk ki telefon, és egy kis rádiókat. Van neki egész kicsit, nagyon aranyosak.
2: Igen. Tegnap megköszöntem az ilyenek a segítséget, visszaért a bármikor, na ott egy kicsit megfagytam. Aha, de ez miért egyébként? Miért kellett tőle megfagyni? Most hallom, hogy már gyónnak az AI-nak, de nem fárasztalak benneteket AI-os trükkökkel, vagy hírekkel. A Vatikán már AI-t használ gyónásra. Mi van? Beülsz és meggyónod az AI-nak. Hogyan? Ez nagyon altató zene volt, merre van DJ Oti, kérdezi valaki. Gyerekek, nem tehetek, nem menthetem meg mindig.
3: Igen, nem mindig mi vagyunk.
2: Nem tudom mindig megmenteni a zenei kínálatunkat egy Otival, ráadásul akkor elégetjük az összes Oti dalt. Tehát, hogy tényleg ez nem lehet azért így. Nem tudjuk mindig megmenteni, de ígértem egyet, úgyhogy lesz. Igen?
4: Az a? Mosolyodát.
2: Nem, az csak a tesz, az csak, igen. Szent meggyőződésem, hogy a Szigetre azért mentek el viszonylag nehezebben a jegyek, mert ezzel a dallal indítottunk. Ha ezt nem tesszük be, az egy hónapos sold out két hét alatt megtörtént.
4: Várom már,
2: igen, hogy mondták, végre itt legy. A tím, aki dolgozom, hogy biztos, hogy oda a választás volt, hogy ezzel indítottuk egy jegyel adást, hogy FLM-mel?
3: Szerették, egy csomóan szeretik, ugye, Eszter?
2: Igen.
4: FLM, felemel.
2: Na, gyerekek!
3: Na!
2: Egy kis testalkatos hír.
4: Na?
3: Miért pont mi? Megint.
2: Semmi személyes nincs benne. Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszt alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
3: Mondta, hogy egy kicsit pocakos.
4: Nagy pocakos.
2: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
4: A legvonzóbb testzsírt?
2: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban. És kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
4: Köszönjétek, visszaüt. Ne egyen zsírost, hogy jó nagy fejjel legyen.
2: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
3: Igen?
4: Na.
3: Mert, hogy
2: mit igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második képet, el kell, hogy mondjam, hogy...
3: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
4: Nagyon kigyúrt.
2: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
3: Ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz.
4: Nálunk csak az néz ki, aki börtönbe szabadult.
2: Igen.
3: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
2: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
3: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
2: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
4: Ez úgy nézel rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
2: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
4: Csak mert nézek. Most nem látni akarok, most csak nézni.
2: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Azért egy kicsit, nehogy is.
4: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban, milyen lélek rajlik. rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzóak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
3: És aztán mit tudtál meg róluk?
4: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
2: Hogy borzasztóan unalmasak.
4: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennünk, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
2: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: oda
2: úgy
3: lehet,
2: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
4: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
2: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
4: Hát nem tudom, de...
3: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
2: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
3: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
2: Az 15, és hát van még a 12,
3: igen. Hát hogy semmi nincs benne.
4: Figyelj, én a tejfölből csak a 20%-osat veszem meg.
3: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
4: Íz.
2: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
4: Na, ez hülye.
2: Ez nem így van.
3: Ez tök random.
2: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
4: Nagyon sok pénz a számláján.
2: Így van. És ők a goldigerek. Így van.
4: Nem, amúgy szerintem az egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és
2: Nektek kevésbé számít a külső?
4: Szerintem igen.
2: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
4: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
2: Igen?
3: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
2: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
3: igen,
2: ki mit mond.
3: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufircolni, vagy egyébként életed végéig vele élsz, lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
4: De az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
3: veszélyesek?
4: Nem az olyan veszélyes.
2: Megnyugodtam.
4: Oda jön,
2: hogy a fockás hangsak kerülje mellé, jó este?
4: Na ezt nem! Hanem...
2: Menjünk ne olyan sportot, hogy olyan izmos vagy.
4: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem az, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
3: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha ez egyszer fordul el.
2: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
4: Hát és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában. Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér és vödröket a konyha kezdtek.
3: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
4: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
2: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%. Vagy
4: hát
2: azt mondtad,
4: ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
2: És ha mondjuk van, jó arc, jó, vagy dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
4: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért, a ködös utunk.
2: Igen,
3: menjen
2: amerre lát, kedves Péter.
4: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor azt szerintem mindennél többet ér.
2: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
3: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
2: Na várjál, mondom a pasikat.
3: Csajokat.
2: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál Szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb
4: combok. Most egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
3: gyönyörű.
4: Ez egy átlagos test.
3: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
2: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelműen a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
3: Én ezen jobban meglepődöm, mint szerintem a másikon. Is. Tehát, hogy a férfiaknál ugye a 15% testzsírra kisportolt a menő, azt kicsit értem, bár nem értek vele egyet, ugye?
4: És ott nem volt 45%, csak mondom.
3: Igen, ott a 30 itt volt pedig a simán berántották ugye a 45%-os, hogy hívják ott is?
2: Igen, hát mondd ki, húsos puni, írja valaki. Van ilyen szó, amit keresel a csattogós. De hülyék vagytok. Most kérdezzük meg Annát, mit gondol erről, miközben az Instant Justin képeit nézeget. Igen, az én hasam akkor lesz kockásra, nekifekszem a drótkerítésre. De tök érdekes, meglepő, szerintem meg sokakat meglep, hogy nem a 20-22%-os, nem a nagyon sportos, gyönyörű testalkatú, mindenhol izmos nő, hanem a 30%-ot választott.
4: Hát most már nagyon óvatosan kell járnom kellene a világban.
2: Igen. Nehogy az legyen. Kezd szétlopni, és a szétbe kerülni.
4: Nehogy itt mi? Na.
2: Igen.
3: Nézzetek rám. Újabb ajánlat.
4: Igen. Nem olyan lány vagyok.
2: Én aztán nem adom oda magam könnyen. Nem az vagyok. Igen. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
3: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
4: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
2: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
4: Nem,
2: egy,
4: ezt mondom, azt mondom, hogy hogyha hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
3: Plusz egy joghurt, az nagyon mindig kell, hogy legyen meg saláta.
2: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
4: Igen.
2: Azért ez, azt nevessük el.
4: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit.
2: Igen.
4: Azért az egy jobb életstílus, nem? Hogy... De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
3: Leért tudtad volna vinni.
2: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért jó, nagyon kis...
3: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
4: Szóval 25-nél te, 25-nél már izé, már feljön a 112-t. Elnézést, bajba keveredtem.
3: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
2: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam rá. Úgy érzem,
3: ja, nem,
2: úgy érzem megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
4: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
2: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
4: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem ki állandóan. De hogy ez...
2: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
4: De már megint a betemetés, hogy...
2: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
3: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
2: Ez az 50 év, így
3: van. Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted, egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
4: Ezt ők, hogy szerettem a sorozatokat?
3: Igen, szerettem. Igen. Ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
2: Na hát ez a kérdés, de egyébként maga az elhízás is, ha megnézi 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt, tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
4: Egyedül lettem volna kövér, akkor gondoltak bele.
2: Ott ülsz egy kis ütőtáskával, egy fekete-fehér képen, 60-as években.
4: Azt szoktam nézni ezekben a régi képek, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, jön, hoppá! Azért a jövőből jöttem.
2: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
4: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagytok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgokra kell odafigyelni, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy a...
2: Igen, szívjuk a talán. Igen. A csúnya...
4: Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
2: Igen,
4: és...
2: figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdi, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
4: Ennyi, a többi azt megoldódik.
2: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
4: Így van.
2: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
4: Én szeretem a vonzóan csúnya férfiakat.
2: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
3: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
4: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
3: A horgas orr az mindent visz.
4: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen. És amúgy szerintem tök jó, hogyha kicsit ilyen fura feje van valakinek, az jót tesz neki.
2: Hogy furán szép, vagy hogy szépen csúnya.
4: Igen, igen.
2: Van benne valami.
4: Kicsit sántit, ilyesmit, tudod?
2: Ha? Igen,
4: hogy legyen személyisége, mert amúgy, tudod, amúgy nem alakul ki, csak hogyha van oka, általában akkor szokott, igen. Igen. Ne gyere, zsíl, megízok veled egy kapucsinót.
2: Jó, gyerekek, érdekes ez, hogy mennyire változott. Mindjárt megnézzük az SMS-eket, jó?
4: Írjátok olyan embereket, akik kicsit csúnyák, de nagyon szexisek.
2: Olyan jó, tehát minden pasi írjon nekünk nőt, aki csúnya, de szexi?
4: Igen, és a nők is férfiak. Csúnya, de szexi, de rettenetesen elkapnád.
2: Csúnya, de szexi nőket kell. Csúnya, de szexi férfi.
4: Ott van Gerard Depardieu. Aha. A nagyon vonzó volt. Most hát tudjuk, most, hogy
3: igen,
4: most már
3: a
4: tudjuk,
3: többi,
4: hogy utólag...
3: Amire rárakódott, az...
4: igen, annyi, hogyha nem zaklatott volna mindenkit meg, nem ásott volna ki hullákat, az sokat dobott volna a megítélésre.
2: Nem pisétne volna össze a repülőt. Na jövő mindjárt, fél
4: 8. De azért minden simán ment.
2: Fél 8-an folytatjuk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
3: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Trend Optika, az éleslátás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
13: Te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
14: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
13: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
14: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
15: Carson Kóma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
16: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
17: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Az 50 legjobb
11: igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szó.

0: Rádió egy top 5-ben. A Rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió egy .hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre fókuszban, a tudatos UV-védelem, várják a véradókat Vasban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Döntés született a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről. Erről a hétfői kormányülést követően számolt be Köböl Anita kormány szóvívő. Elmondta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek azonnali feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Köböl Anita jelezte, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. Az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre. Emellett kivizsgálják a teljes forgalmazási és felelősségi láncot is, tette hozzá. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulása a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
2: Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Vasvár megyében. Kedden Egyházas Darócon, szerdán Baján, Senyei és Őri Szentpéter településeken, pénteken Celldömölkön nyújthatják karjukat a donorok. Szombaton az önkénteseket a Szajki tavaknál várják, ahol motoros véradást szerveznek. Emellett hétköznapokon a szombathelyi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Sok napsütésre, koranyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rock Westerrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: 3-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt arról beszélgettünk most, hogy ugye úgy hagytuk abba, csak mindenről beszélgettünk itt különböző kutatások alapján, hogy kicsit változik a nőknél és a férfiaknál az a kép, amit a másik nem szexinek, jónak vagy vonzónak talál. És itt a végén ugye úgy hagytuk abba, hogy nem klasszik szép fiú, de van benne valami ronda, nem igazán csúnya, de van benne valami csúnya, ilyen nőket és férfiakat keresünk, hogy írjanak a hallgatók nekünk olyanokat, akik rondák, de szexik. És ez akár pasi, akár nő, nem igazi szépség, de van benne valami, vagy van kisugárzása. És hát jönnek vicces és komoly SMS-ek is, hogy kik itt talál annak. Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szexi szépség, igen, de nagyon-nagyon-nagyon elkapnás zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
2: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
3: Nagyon,
2: igen?
3: Nagyon-nagyon. Nagyon.

0: tulajdonságot kárpótolni.
1: Igen, Whoopi Goldberg.
0: Azért ahhoz kell szerintem húzás.
2: Igen.
1: Szerintem az már ott. Az ínyenc kategória.
0: Igen, meg ráadásul ugye ő nem is a fiúkat szereti. Szóval, hogy az...
2: Jó, hát most...
1: Oké, okay, most azt mindegy, és akkor rá azt mondod, hogy Whoopi Goldberg. Barbara Streisand?
0: Nagyon szép.
2: Igen,
0: nagyon
2: az
0: szép.
2: Az orr.
1: Kicsit banja is.
0: Igen. Nagyon szép, igen.
2: Igen.
1: Ugye? Barbara Streisand, nagy orr, banja és göndörhaj. Aha. Azt mondja, hogy nőben Barbara Streisand többen élek, annyira csúnya, hogy már szép hasiban Christopher Lambert, ugye ő volt a hegylakó valamikor. Hát azt nem tudom. Ed Sheeran, sokan írják, nem helyes, de van kisugárzása.
2: Igen.
1: Én ezt nem érzem, de nem nekem kell érezni. Tehát, hogy
2: ott valószínűleg ez a kis átlagos vörös fiú, aki nagyot ment, azért abban ez is benne van. Tehát ugye olyan hírességekről beszélünk, akiket meg egyébként szeretünk a tevékenysége miatt, az mindig dob rajta.
1: Aha.
2: Tehát ez Ed Sheerannel is valószínűleg ugyanaz, amit az Eszter mondott az előbb, hogyha egyébként egy ilyen munkásruhában, egy pakoló emberként, vagy egy kukásautón látod, akkor azért nem kapod föl a fejed rá.
0: Igen. Aha. Tehát, hogy igen. A többi kvalitása az, ami magas emeli.
2: Igen.
0: Igen, viszont amúgy tök érdekes, mert képzeljétek el, hogy van egy ilyen lista, az a neve, hogy Ugly But Pretty.
1: Ugly But Pretty.
0: Igen. Aha.
1: És ebben híres színészek?
0: Aha, férfiak és nők is benne vannak.
2: Na, ki kettőről. Kettőről.
1: És mondja, hogy akit ismerünk. Vagy
0: jó,
1: aki...
0: az első az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
1: Aha. Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha. Ő kicsoda.
0: Igen, és ő
2: ott
0: sem.
2: Ott is nagyor.
1: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
0: Felhúz a szemölökét, ilyen...
1: Igen, és kicsit ilyen szomorú igen. Tekintet.
0: Igen.
1: Ugye?
0: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage, aha.
0: Na?
2: És tényleg.
0: Ugye?
2: Igen, ő se a klasszikus szépség.
0: Nem,
2: a
0: de a mozgás, meg az egész, hogy van benne valamilyen nagyon... Ilyen, hogy az Adam Driver is, szerintem.
2: Nem tudom ki.
1: Az Adam Driver a Jedi visszatér, vagy a Csillagok háborújában játszott a rosszat, aki megöli Han Solo-t. Kylo Ren. Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
0: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
2: Jó, mi van a csajos listát
0: jó, is még hogy mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
1: Hát ő egy, szerintem azért ő egy jó pali.
0: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch, úgy néz ki, mint egy gyík.
1: De valahogy én szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, ami játszik.
0: Összejön egy szó nélkül, semmit, soha nem nézni rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
1: hát
0: néz
1: van
0: ki,
1: benne valami, nem?
0: Úgy néz
1: hát,
0: ki, egy, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, de konkrétan úgy néz ki. Na jó, a nőknél?
1: Oké, nőknél ki van?
0: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de
1: Pretty és Whoopi Goldberg.
0: Jó, viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
1: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
0: Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen
2: jár. 30 kiló az egész csaj.
0: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
2: Hát nem tudom. Én sose tudtam.
1: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen. Filmen játszott. Benne van valami? Igen?
0: Igen, csak szerintem ő
1: aprócska.
0: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
1: Aha.
0: És hogy ettől én
1: na, ezt úgy azért... is megkapta.
0: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
1: Aha.
0: Valami ott befogva.
1: Igen. Hagyjuk a földrajzi távolságot. Igen,
2: de ha összefutnánk valahol.
0: Kevin Bacon. Bocsánat.
1: Schmidt Mária. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
2: Hát nem,
1: ő azért egy jó pali.
0: Ő az, aki volt James Bond, ugye?
1: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
0: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
1: Owen Wilson, igen. Zsago Arpi?
0: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be, ő csak sima pretty.
1: Igen. Vörös szeplős lányok, vonzóak írja valaki, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat, Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy van benne valami. Müller Cecília? Jó, nem kell semmi, nem
2: csak úgy nélkül adjuk.
0: Azt írja valaki, hogy a telexes Fábián Tamás azt mondja, hogy markolnám a haját.
1: Hallottam, Tamás!
2: Markolnám a haját.
1: Adjuk a telefonszámot. Igen. Azt kő alatt gyík valaki röhögezett. Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. egy jó régi filmet, a Vadászat című.
2: És tetszett?
1: Jó film. Mert mi kezden? Hát nekem

0: Kevésbé. Nekem kisbabom.
1: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca
2: igen, a törzsi tetoválás.
0: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
1: Neked bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
0: Aha.
1: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig fényes a bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
0: Szent király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
1: Ez a hét szex.
0: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
1: Szálljatok le az uramról!
0: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem?
1: Egy abszolút pretty face, tehát ennek egy ilyen kis
0: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen.
1: Jack Nicholson!
0: Mi van vele?
1: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összeborzoltad
1: volna? Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összetett Brad Pitt-tel?
0: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal.
1: Billy Bob Thornton, tessék.
0: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
2: Elég jó vagy.
0: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
1: Van egy külön tekervényed erre.
0: Igen.
1: Na, de hogy hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
0: Pedig de aztán, ő is az ugly, de pretty.
1: Hát szerintem nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
0: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
2: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. De ő szép csaj.
1: Ő szerintem szép, de ő úgy szép, hogy így tudod, így néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd, tudod. Do you believe in love? Nem, de hogy ez, hogy...
2: Nem mindig ezt énekli, van más.
0: De ez egy, igazából ez az egy van neki.
1: Meg rengeteg haja van, és azt mondja, nagyon idegesítő lehet.
2: Nem, az nagyon
1: hogy
2: jó.
1: Hogy jön, megy, megint beszorult a széklába alá, jaj. Nem? Hogy csinál magának olyan gyeskontyot?
0: Az egy jó kérdés. Dobrev Klárára jöttek még üzenetek, gyerekek.
1: Dobrev Klárát nagyon sokan, de ez azért van, mert jó volt a marketingje, minden ott volt hetekig, hónapokig.
0: Hát igen, most már nincs.
1: Amúgy meg szerintem az van, hogy szerintem Ferivel nekik egy nagyon tűzes viszonyuk volt, őszinte leszek. Igen. Én látom azokat a képeket fiatal korukból. Igen.
0: Én valahogy nem látom őket mesztelenül.
1: Hát most éppen én se.
0: Te látod?
2: Maguk de se.
0: Te látod? Nem szoktatok elképzelni embereket mesztelenül? Simán. Te látod a Ferkót meg a Klárát?
1: Tudom miért, de nyeltem egyet.
0: Hogy kirép Klára egy ilyen langyos törölköző maga köré tekerve, így ledobja, és Ferkó már ott van egy kis elefánt mintás kis alsónaciában fekszik
1: az ágyon. Nem, én nem ilyen Ferkót.
0: És azt mondja, hogy gyerek Klára, hambe kaplak, és akkor ott van egy ilyen nagyon vad éjszaka. Ti látjátok az ormányos kis boxer alsóban a Ferkót?
1: Nem, én úgy kézzel a Ferkót, hogy ez a fajta ember, aki otthon van egy mackonadában filmesztelő, állandóan indokolatlanul.
0: Mackonadában filmesztelő, tehát nagyon te jó is.
1: Igen, és mindig van a kezében egy ilyen pohár, mint egy jockeynek volt, tudod, hogy ez, és akkor csak így beletúr a hajába, és azt mondja, Klára.
2: Gyere
0: ide. Akkor ott illet, ovja van melegítőt. Azt kérdezzétek el, hogy Vitályos Eszterre is jön nagyon sok.
1: Most olyan ellenállhatatlan.
0: Joaquin Phoenix, hát ő igen, ő egy más kategória azért, igen, ebben a formában. És a fiatal Tina Turner, meg közben küldi valaki, hogy a Shrek nem a Shrek, a Shrek 80 éves gyerek.
2: Ezt mondtam, hogy most már 70 fölött van, most már nem, de én most pont ránéztem, és a 20-as, 30-as éveiből olyan képek vannak, hogy cheers. Gyönyörű a csaj.
0: Igen, tessék, Vitályos Eszter most, vagy Cher 80 évesen?
2: Cher.
0: Na?
2: De Eszternek sincsenek rossz képei.
0: Na, azért az, igen.
1: Most nézed, hogy izé? Hát nem tudom, azt írek, nagyon tetszik, Eszmeralda. Emlékeztek Eszmeraldára?
0: Igen, nekem kicsit hatalmas mindig mellek, csonka.
1: Hatalmas mellek, ilyen nagy kék szemek, és mindig a semmiből mered.
0: Igen. Gyermekem műtőorvosa úgy néz ki, mint Liszt Ferenc. Lúdbőrös leszek a gyönyörűségtől, ha csak rágondolok. Nagyon vonzó pasi, Mari küldte nekünk. Ha szexelni akartok, tök mindegy, ha gyönyörködni akartok, menjetek múzeumban. Küldte valaki nekünk. Összegezve a mai témákat.
1: Az Ördög Prádát viseled meg, ki a főszereplő?
0: A Meryl Streep.
1: Meryl Streep.
0: Ne haragudjatok, hogy tudom. Ja?
2: Semmi vagy ma reggel. Is.
0: Mi van ma reggel? Csak így.
1: Mindent láttál.
0: Igen, most van a második része mozikban. Meg kell, hogy nézzem, érdekel a divat.
1: Igen, szóval Meryl Streep, szerintem pont ő is egy olyan nő, aki fiatalon nem volt egy klasszikus szépség, és mégis gyönyörű szép szerintem.
0: Nekem Meryl Streep egy kicsit ilyen, ez a kemény nője, hideg ilyen, valahogy olyan szigorú tanár.
1: Hát de pont az az ízlőmás. Már nem egy hat latina.
0: Nem látom nagyon hat latinában. Ő volt az, aki az elsírós, nagyon összebújós Clint Eastwood filmet játszott, amire a Clint Eastwood egy fotós, a National Geographic fotósa?
1: Igen.
0: Láttátok ezt a filmet?
1: Igen, és sírtál rajta? Meg fogom nézni újra.
0: Sírtál rajta?
1: Igen.
0: Én igen.
1: Az nagyon szép volt.
2: Igen. Úristen, te sírsz egy filmen.
0: Igen, egyre többször. Most tudom, én sírtam utána, hogy lelőtték Vukapukáját. Nagyon megrázó volt, mikor egy karak megtalálja. Nem, simán. Az egy nagyon szép film, nézd meg.
1: Nagyon szép film. És
0: közösen bögtünk szinte a sereren, érted? Te ott, én itt, érted? Te egy asztal mellett fröccsöt támaszt, hogy én a kocsiba törölgettem a könnyeimet. Hogy nem hiszem, egyre idősödünk, egyre szentimentálisabbak vagyunk. De tényleg, vagy érzékenyebbek, vagy nem is tudom mi ezzel, majd ezt megcsinálják egyszer egy férfi klubban témát.
1: Egy nagy sírás.
0: Miért sírnak egyre többet a férfiak, hogy idősödnek?
2: Mert bátrak azért.
0: Igen, meg bátorod?
1: Nem, hanem szerintem az eltűnik, ugye, mi a férfi hormon? Semmi nem
0: tudom.
1: Az ovuláció, egy időben megjelentek ezek az érzések. Igen, ez történik.
0: Ezt akarod mondani, hogy ezért nem egy ilyen lelkiérés folyamata ez?
2: Igen, de, már mered vállalni, hogy már bátor vagy, ez 20 évesen még mutatni kell, hogy kemény csávó
0: vagy. Van egy érzékenység.
1: Úgy kigyorsan nem lehetett túlélni másképpen.
2: Hát, nem volt sírás, meg ilyenek.
0: A szívhigyai, ne küldd el a címét, megint elvédem magam. Miért kell elküldeni a címét?
1: Meg azt mondják, hogy a csapvízben is sok az ösztrogén, szerintem ez van.
0: Én most csináltam vérképet, és egyébként kiderült, hogy magas az ösztrogénem.
2: Na, Mellé itt hogy állnak?
0: Szerinted miért vagyok kiborulva egy hónapban három napot?
1: Legyen
0: miért, miért nem tudtok hozzám szólni két-három napot egy hónapot?
1: És a webibóim is érzékenyek.
0: Igen, igen.
1: Donatella Versace, tessék.
0: Donatella Versace csak agli.
1: Csak agli.
0: Csak agli.
1: De
0: semmi,
1: annak nagyon,
0: semmi
1: de annak
0: soha.
1: Nagyon agli.
0: Semmi soha. Igen. Na jó van, gyerekek, szóval azért akkor azt is mondhatjuk, hogy sokan vannak rákattamva az ilyen, nem igazán szép, van benne valami, de úgy nem tudod hova tenni.
1: Lady Diana.
0: Hát nem, ő azért egy klasszikus szépség.
1: Szerintem meg konkrétan nem egy klasszikus szépség, hanem csak van egy iszonyatos aurája, egy ilyen nagyon bájos viselkedés, és minden mozdulat ilyen nagyon szerint,
0: igen,
1: ilyen nagyon finom.
0: Igen, nagyon
1: keres. De ha most megnézed az arcát, csak így keres rá, hogy neki is ilyen hegyes orra van, kicsit furi állkapcsa, így szóval szerintem amúgy ő se egy klasszikus szépség, csak neki
0: lehet,
1: nagyon
0: a körítés,
1: szép.
0: Meg úgy minden szép.
1: De nézd meg, most keres rá. Igen, ő egy gyönyörű lélek, tehát gyönyörűnek látom őt én is, de hogyha amúgy most így nem ismerném, hogy ki ő, csak valaki lerajzol oldalról, mondjuk nem mondanám, hogy
0: igen. Tessék, Jamie Lee Curtis, na? Rövid hajjal.
2: Igen.
1: Máté Szalkáról. Máté Szalkáról.
2: Igen. A papa.
1: Papa
0: Curtis bácsi, ugye a Tony Curtis. Neki vannak magyar, hát hogy is mondjam, csak vonalai, nem?
1: Felmenő.
0: Felmenő, így van. De ő is. Tehát, hogy egy ilyen szigorú biológia tanár, nem?
2: De nem igazán jó csaj. Mindig az álmod volt, hogy a biológia tanárnő elkapjon egyszer, nem? Na.
0: Tehát, igen, nálunk volt, aki meg is tette, de ez egy másik történet lenne. Jean Reno.
2: Békának a kedvenc.
0: Ő se egy igazán jó pasi, nem?
1: És kerek szemüvegében? Na gyere, te profi!
0: De jó volt. Én a nagy kékségben szerettem igazán.
2: Az is nagy.
1: És milyen szeme van amúgy? Nézd meg, milyen szeme
0: Csipás.
1: Van.
0: Csipás.
1: Nem. Pocok.
0: Pocok? Mire a pocok szem az egy jó szem? Tehát a pocok szem az egy, azt mondod, az egy jó szem?
1: Szerintem, ha választanom kell szexi és nem szexi állatokat, a pocok abszolút a szexi kategória.
0: Ez érdekes. Ezt, na, Anna, látod, hogy a szexi állatot kéne mondanom. Oké, tessék, mondj egy szexi állatot. Neked a pocok.
1: Igen.
0: Mondj egy szexi állatot.
2: Szexi állat?
0: Igen. Amit úgy, ha megtehetnéd, akkor úgy te is az a baj lennél, és azt mondod, hogy gyere.
2: Akkor delfin.
0: Delfin szexi állat.
1: Fúj, Feri.
2: Miért?
0: A delfin szexi.
2: Ők például kufircolnak úgy is, hogy nem csak fajfenntartásból.
1: Jó, hát igen, de meg egy ilyen sikos, egy tamponformájú állat.
0: Én a hattyút mondom. Szerintem a hattyú egy szexi állat.
2: Hogy lenne?
0: Ahogy látom, fölemeli a fejét.
2: Milyen büdös szarik? Náluk tele van a velencei
1: tópartja. Mondj egy olyan nőt, amelyik nem, most komolyan felé létrejött.
0: Miért szerinted a nők nem szarnak büdöset? Ez most hogy?
2: Nem.
0: Csak rózsaszín illatú, rózsaillatú?
2: Így van.
1: Békében egy tulipán felett Google valahol. Nem tudhatja meg.
0: Fölemeli a fejét rá, és azt... Jérem az a kacsa, várj, bocsánat.
2: Na, jó, ez szexi állat. Mi a szexi? Hogy belerakja a fejét a vízbe, és...
0: Mondj egy szexi állatot, Zsűl, tessék. Ami neked szexi, ránéz, és azt mondod, hogy szexi.
3: Flamingó.
0: A flamingó. Rózsaszín fugával.
2: Egy lábú. Állandóan fölemeli az egyik lábát.
1: Jó.
0: Tessék, szexi állat a hörcsög mellett.
1: Szerintem,
0: hogy...
1: Rohadtul nem, de langyos, a vidra.
0: A vidra szexi állat.
2: A mosómedve az. Na, a mosómedve szexi. Az, ahogy dörzseli a tenyerét és ízi a fenekét ringatja.
1: Na, az de láttam már a vidrát, hogy rázol a segét a tóparton? Igen. Na, azt hiszem a vidra az tökre. Nekem adja a vidra.
2: A mosómedve miért lenne büdös? Hát állandóan vízbe van mos.
0: Nem, voltam a vadasparkban nemrég, és az egy ilyen mosómedve ketrec, és azért azok büdösek. Tehát a mosómedve, mint szexi állat, azt nem tudom összetenni.
1: Hát nagyon nehéz szexi állat, de mondjuk egy izé, mondjuk egy gepárd.
0: Egy gepárd szexi? Egyébként ahogy fut, abban van valami. Igen.
1: Ha, de várj, most nagyon kell gondolkodni, ez egy olyan kérdés. Köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, Balázs, mert most végig kell, ez egy önismereti szakasz. Most a reklám alatt ezen fog gondolkodni, hogy melyik a legszexibb állat, és meg fogom addig találni.
0: Jó, válaszold meg. Mennünk egy gyerekek, 3 perc, pontosan 8 óra.
1: Beírtam a sexy animal az internetet, ti ne tegyétek ezt meg.
0: Jó, ezt így... Közlekedést nem nagyon kaptunk, úgyhogy írjatok, ha van, hogy mi a helyzet az utakon. Jó, itt vagyunk mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemájnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
12: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
15: Hajnó.
16: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
19: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu
20: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablokk falazó elemek minden méretben, felújítás, minőségi térkő bombaáron. Verasztó és Társak Kft. A Söptei úti körforgalomnál. Május 24-én vasárnap 18 órától a Szombathelyi Kézislányok a Vác együttesét fogadják a Haladás Sportkomplexumban. 18 év után ezen a meccsen búcsúzik hazai közönségétől az SKK a csapatkapitánya Pődör Rebeka. Legyünk ott minél többen, és köszönjük meg együtt mindazt, amit a klubért tett.
21: Vádlott. Amikor hallotta, hogy hazaért a család, hogy nem menekült el? Miért maradt inkább a kanapén?
22: Annyira kényelmes volt. Olyan finom volt a szövet, a bútorok pedig stílusosak. Teljesen rabulejtett a nappali.
23: Petra bútorai önt is rabulejtik. Kárpitos bútorok 340 féle szövetből, szekrénysorok, dohányzóasztalok, fürdőszobaszekrények és még 1000 bútor, amellyel egy lakásból otthon válhat. Petra bútor, Szombathely, Puskás, Tivadar utca 13. www.petrabútordiskontok.hu.
24: Kész a kerted a nyárra? Nálunk a Silvánusznál még májusban kedvezményesen veheted meg stílfűnyíródat vagy más kerti gépedet. Ha szakértő segítséget szeretnél a választásban, akkor gyere el üzletünkbe a Silvánusz 2001 Kft-be, Szombathelyen a Hajnóci utca 15-be.
25: Vállalkozásának, kreatív ötleteinek keres üzlethelyiséget. A Szombathely Városi Vásárcsarnok jó áron bérelhető üzlettel, napi átlag 3500 látogatóval, pezsgő piaci élettel várja. Színesítse termékeivel, szolgáltatásaival a szombathelyi piac kínálatát. Legyen szem előtt!
26: Öko Plusz Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
27: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
28: Virágok a balkonládába, cserjék a ház elé, pacsemeték a kiskertbe.
29: Parti kertészet!
28: Minden, ami virág, minden, ami kert.
30: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, már lehet regisztrálni a beszállítói fórumra, pályakarbantartási munkát végez a gyesev. Demeter Dia vagyok. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúsági egészségügyi osztályának vezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
2: Június 16-án Sárváron rendezik a Nyugat-Dunántúli Beszállítói Fórumot. Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában zajlott. A Vasvár megyei városban zárul a sorozat. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. Több vállalat is képviselteti magát a rendezvényen. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezési határidő június 8-a. További részletek a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Újabb szakaszon dolgoznak majd a gyesev munkatársai. A pályakarbantartási munkák ezúttal a Győr-Celdömölk vasútvonalat érintik június 1-e és 7-e között. Ez idő alatt Celdömölk és Pápa között változó napokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. A vonatpótló autóbuszok nem érintik Vénár vasútállomást, az utasok eljutását külön összekötőjáratokkal biztosítja a társaság. Május 27-én is dolgoznak ezen a szakaszon. Aznap a reggeli vonatok helyett Celdömölk és Vinár állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A vágányzár részletei elérhetők a gyesev ZRT honlapján. Sok napsütésre, kora nyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rózsi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és van egy hírünk, ami a közlekedést illeti. Nulla. Nem. Azt hittem, hogy van, de nincs.
1: Hamar kifújt.
0: Hamar kifújt, igen, mert az ember rákikkelten mindig Viberen jön, aztán azt ellapozom, és már nem találom, de nem volt annyira durva, hogy bejelöljem. Tehát csak így valami kis kósza kis közlekedési írecske, úgyhogy minden. Minden, oké.
2: Megtaláltam a legszexibb állatot a szünetben, amíg volt rá rendelkezési idő, a hangyász.
0: Hangyász, mint szexi állat? Ugye szexi állatot kell, hogy mondja egy szexi állatot.
2: Csak írd be azt most a keresőd, hogy hangyász, írd be, hogy hangyász, és mindent érteni fogsz.
0: Hangyász, tudom, hosszú orr, tüskés.
2: Nem tüskés, bundás.
0: Nem tüskés, ő nem hangyás sűr. Igen, bundás, hosszú orr, és...
3: Szexi.
2: Tessék,
3: hogy néz ki?
0: Mint szexi állat, ugye ezeket keresünk, hogy lehet egy állat szexi.
3: Lompos farok. Lehet, hogy ott... Megvan, csillog a szeme.
2: Tessék.
0: Így van, csíkos egy kicsit, borzasztóan fura orra van, és hangya ólakba, vagy lyukakba dugja be az orrát, és falja föl a hangyákat.
3: Ja, így hogy van. Ő elől hátul olyan, mint egy hímtag.
0: Igen, hosszú. Minden hosszú.
3: Minden tétek.
2: Ennyi. Always look on the bright side of life. Egyrészt másrészt pedig ilyen volt Pablo Picasso-nak is ilyenekkel nyomult. Csak most miért? Most kidobnád az ágyadból?
0: És azt a nyelvet nézd meg. Tehát, hogy ahogy ő belenyal ebbe az üregbe. Belenyal, ugye, vagy üreg.
2: Amúgy kicsit ilyen elefántos. Egy bundás elefánt. Aha.
0: Igen, itt kezdje a hallgató, hogy jobb beteg a műsorra, már egy állat lehet szexi, de lehet. Tehát, hogy valójában a mozgásában, ahogy kinéz, ahogy emeli a fejét, ahogy repül, vagy amit csinál, simán lehet egyébként. Na jól van, viszont tehát ha már állatok, csak mindenkinek szeretném mondani, hogy legyen nagyon óvatos, mert hogy hazánkban is felbukantak, nem tudom, olvastátok-e egy ilyen kis állatos kitérő, na, hogy a hererágú hal, jó? Tehát ez csak úgy mondom.
3: A legnagyobb parám az a hal, ami beúszik a
0: húsz. Ez nem az a hal, ez csak a sima hererágó hal. Már a Dunában is fölbukkant, és most úgy néz ki, hogy más édesvizekben is megjelent. Elsősorban férfiakra tehetnek a hererágó hal, ugyanis a Dunában felbukkant, rossz a látása, a diónak nézhet minket, ami kerek, nagy az étvágyom.
3: És egy-egy ilyen roppantás, és véget?
0: Igen. Ő a hererágó hal, édes vizekben bukkan föl, Magyarországon is megjelent. Emberi fogazat, gyilkos szorítás. Az Amazonas után megérkezett a Dunába.
3: Fölúszott?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy jött meg.
3: Vagy azt mondta, hogy hús kicsim?
0: Ez egy érdekes. Nem néz ki jól, ő nem a piránya, ugye? De hogy alapvetően az Amazonas vidékéről származik, gyümölcsöket, diófélékkel és magvakkal táplálkozik, nagyon rossz a látása, és minden a vízbe levegő kerekformát potenciális táplálékot néz. Csak
2: nekem,
0: szólok.
2: Nekem volt egy ilyen kollégám.
0: Igen, rossz a látása, és mindent a tápláléknak néz.
2: Igen.
0: Természetes vizekben való fürdőzéskor nagyon vigyázunk arra, hogy nehogy vele találkozzunk, a Duna után egyéb édes vizekben is felbukkanhat. Nem emberekre vadászik, de nagyon rossz a látása, ha kárt okoz, elnézést kér utána. Gömbölydet kerek formákra megy, Feri. Nem vagy veszélyben, fürödtünk együtt.
2: A kis hegyesekkel semmi baj.
0: A kicsi apró láthatatlan hegyesekkel semmi baj nincs, úgyhogy abszolút nem vagy veszélyben.
2: Ha nekem lenne ilyen fogsor, mint ennek a halnak van.
0: De nézd meg! Hát azért nem akarod egy balatoni ilyen kis csúszdázás után, hogy becsobbansz a vízibicikliről. Egy ilyen.
3: Csak.
0: Nem akarod. Tehát, hogy azért arra felsziszensz.
3: Pacu.
0: Ez a másik nem, hogy pacu, így van.
2: Pacu. Szerintem amúgy ez most egy természetes reakció, mert újra divat lett a fecske, és így reagál rá az evolúció.
0: De érzed ennél a hírnél, hogy kicsit ott alul van egy ilyen...
3: Egy nagyon
0: fura bizsergésed?
3: Összehúzod, gyakorlatilag próbáld a hereidet behúzni az alhasadba.
2: Igen.
3: Nem, sajnos nem. Pedig akkor biztonságban lennék.
0: Tehát úgy nem érzed, hogy ez úgy, ha rácsipaszkod, nagyon-nagyon nagy örömet
2: okozza.
0: De akkor
2: mondjuk beugrasz egy segest a vízbe, akkor hol mennek a golyók?
0: Hát tud fájni.
2: De visszamegy?
0: Nem, csak úgy érzed, hogy bemegy a gyomrodba. És van egy alhasi fájdalom, ami nagyon erős.
3: A visszamenés, amikor összehúzódik a zacsi, és viszi a golyszikat, az a fájdalom után akkor,
2: amikor
3: reggel
2: köszönök neked.
3: Nem elég csak, ha tudom, hogy jössz. Nem, amikor ugrasz, fáj, és utána így összehúzódik.
0: De miért csak a férfiakat? Tehát mondjuk a női melbimbót, ő miért nem nézi kerek levegőtárgynak? Tehát miért hererágó hal? Mi nincs ki.
3: Hát
0: bemész egy mély vízbe, hát mondjuk nincsenek nagyon mély édesvizeink, de hogy ott a bimbóra ugyanúgy
2: ez úgy működik, hogy a női melbimbó 3 méteren kezd el ugye kicsúcsosodni, nem? A nyomás alatt.
0: Mint a kigyóborka.
2: Akkor egy stetoszkóppal változik, hogy meg kell letapogatni a környezetét.
0: Igen, és azt már nem érdekli a pacu. Ezért ránk fordul, mert ott megyünk mellettük kisgatyában, és azt mondja, pacu, hogy te viszont akkor gyere.
3: de várja, a pacu ugye nem jól lát.
2: Igen, de azt érzi, hogy te tudja, ki vizel a vízbe.
3: Ja, és vizeletre megy, és mert a fürdőgatya egyébként meg elrejti a dió alakú golyókat.
2: Igen. Hát már a kié, ugye? Már a kié, de igen.
0: De azt mondja itt Miki, hogy, hogy valószínűleg a melbimbóra azért nem megy, mert azt hiszi, hogy jó a szelep.
2: És ráharad, hogy felfújna magát.
0: És megérkezik.
2: Amúgy érdekes ez a kérdés, mert mi nők nem attól félünk. Én például sokkal jobban félek attól, hogy majd gusztustalanra lépek. Nekem az a parám a víze. A
0: nagyobb az esélyed arra, mint hogy a pacu bekapja a melbimbótokat. Tehát, hogy hiába édes
2: kicsit most már akarom is, hogy ez a kérdés, de igen.
0: De hogy rálépsz valamire. Aha, igen. Ez igen, a vízben a félelmed.
2: Figyelj, az vagy egy béka rúszik mellettem vége. Ott vége van.
3: Attól, hogy elúszik egy béka.
2: Hát figyelj, hogy hozzád, kicsit hozzád ér, ugye?
0: Egyébként, amikor igen, a Balatonban vagy, és hirtelen rálépsz valamire, amiről nem tudod, hogy mi, egy pillanatra azért tud ijesztő lenni. Én mindig emberi kezet vizionálok. Tehát azt gondolom, hogy most nagypapát nagyon keresték Szárszón, átúszott egy kicsit lelére, és én találom meg. Én találom meg a nagypapát, aki két napja elment pecázni. Tehát van egy ilyen, csak ne ember legyen.
2: Ez egy valódi félelem, amit még utálok a Balaton vízében, amikor van az a felső rétegű, kicsit ilyen lucskosabb iszap, ami langyos tud lenni.
3: És utána tudod, és a hidegbe besüllyedsz.
0: És elkezdesz süllyedni.
2: És ilyen langyos, és kicsit ilyen mohás érzés is, tudod. És akkor alatta van az ilyen stabilabb iszap. És akkor belelész, és akkor bokáig így rácup. Nem?
3: És azt gondolod, hogy
0: és ott valamire rálépsz. Igen, ott valamire
2: igen,
0: rálépsz,
2: és, igen. Igen.
0: Na jó van, gyerekek. Oké, amivel most viszont foglalkozunk, az elsősorban főnököknek és alkalmazottakkal rendelkezőknek szól, bármilyen céged van, alkalmazottaid vannak. Keressük a leglehetetlenebb, legfurább felmondási indokot, amivel hozzád alkalmazott odament, és azt mondta, hogy én holnaptól nem jövök, mert... Külső körülmény, belső körülmény, fizetés, családi állapot, de nem azért, hogy most akkor történt valami családban nem jövök, hanem tényleg, amikor nem hittél a fülednek, hogy alkalmazottad, ezért mond föl. Ugyanis találtuk egy hírt, ami arról szól, hogy a 33 éves Duncan Tud nevezetű emberkel csinált egy Instagram fiókot a TG nevezetű francia buldogjának, amivel eredetileg az volt a célja, hogy dokumentálja a házi kedvenc cukiságát, és egy videójuk, amiben TG egy medencében hűsölt, akkora érdeklődésre tett szert a közösségi médiában, hogy elkezdett a kutya influencerkedéssel foglalkozni, és felmondott a munkahelyén, mert azt mondta, hogy szeretne azért felmondani, mondta a főnökének, mert a kutyája jobban keres, mint ő. Teljesen lehetetlen a helyzet. TG azóta Instagram sztár lett, elképesztően szeretik, ő egy francia bulldog, és londoni munkákat elvállaló férfi, aki valamilyen bútor szabászatban dolgozott, bement a főnököz, és azt mondta, hogy lehetetlen dolog, de ő fölmond, mert a kutyája többet keres. Új házat vett, megnősült, és 2025-ben rájött arra, hogy a kutyája főszerepléséből legyártott videóval sokkal-sokkal több pénzt tud keresni. Bement a munkahelyén, és felmondott. Azért főnökként ezt meghalva, hogy szeretnék ahogy fölmondani,
3: kutyám,
0: mert
3: a kutyám jobban keres.
0: A kutyám jobban keres, azért az egészen durva. 6-kor kelt, azt mondta, Londonban ledolgozta a napot, nem keresett semmit. Rengeteg szabadsága van, megnősült, és milliómos lett a kutyája Insta tartalmaiból. Egyébként a kutya nagyon cuki. Itt gördeszkázik éppen, ez egy francia buldog.
2: TJ minden dollárt megérdemel.
0: Igen, TJ nagyon cuki, eleve a francia buldogok szerintem nagyon kedvesek. Itt az van a videó, hogy ő megpróbálja fölpakolni egy gördeszkára, és gurítja a kutyáját. Milliós megtekintés, nagyon sok ezer fontnyi bevétel. A kutya gördeszkázik, ez a tartalom. Úszik, csak a kutyáról forgat videókat. És ott hagyta az eredeti munkáját, hogy köszöni, nem.
2: Nagyon tetszik ez a gondolatmenet. Amúgy a világunkról sokat elmond, hogy erre van igény.
0: De nézd meg ezt a kutyát, milyen cuki, hogy áll a gördeszkán. Én nekem volt francia buldogom, de én elfogult vagyok. De rettenetesen aranyosak ezek a kutyák.
2: Veszek neked egy másik kutyát.
0: Nem való nekem.
3: Lenne.
0: Az a baj, hogy ez nem való nekem. De ti mondtatok már föl valaha? Mentetek be főnökre azt mondani, hogy fölmondok? Volt ilyen klasszik munkahelyetek, hogy fölmondtok?
2: Igen. Én mondtam
0: fel. De elküldtek, vagy fölmondtál?
2: Engem sosem küldtek el.
3: Ja, persze!
0: Mini, felmondtál?
2: Igen.
3: És volt furcsa indok benne?
2: Az volt, dolgoztam egyszer egy nagyon rövid, egy próbaidőt mondtam fel egy helyen, és azért, hogy teljesen más volt a légkör, mint amit mondtak, és csak nőkkel kellett együtt dolgozni, és mindenkinek boxa volt, tehát ilyen tudod, így körbe volt a filmekben, és volt clear desk policy, ami azt jelenti, hogy az asztalodon egy dolog lehet, ami egy személyes fotó. és másnap egy Kim Jong-un fotót kinyomtattam, hogy én ezt választom.
0: Kinyomtattál egy Kim Jong-un fotót.
2: Igen, hogyha lehet választani egy képet, akkor a hangulathoz ez felel meg számomra, és azt éreztem, hogy én nem tudok ilyen közegben élni, tehát hogy az emberi mi voltoktól fosztanak meg, és elkezdtem munkáját keresni, úgyhogy az utolsó héten felmondtam, és nagyon rosszul reagált a főnök, az akkori főnök, aki egy hölgy volt szintén, csak nők voltak ott azon az osztályon, aki a kantinban, mondtam fel, ott volt szabad tárgyaló, és elkezdett velem üvölteni. És azt üvöltette, soha nem fogad fel, pontosan tudtad, hogy mit csinálsz! Ezt mondta nekem, én meg így...
3: Szaktanári!
2: Igen, azért, mert felmondtam, és azt mondom, igen, csak nem tudom, milyen hely ez, tudod, és akkor így ezeket így elfelejtették, ugye elmondani.
0: Én adom a Kim Jong-un fotót. És volt olyan, hogy bementél a konyhába, mindenki beszélgetett, amikor beléptél, elhallgattál? Az utolsó, elhallgattak?
2: Nem, ez egy olyan munkahely volt, ahol nagyon nem beszélgetett.
0: Senki nem beszélgetett, ez egy hideg hely volt akkor, egy ilyen fura hideg hely.
2: Egy kaptárhoz tudnám hasonlítani. Hogy így mindenki, sok szinten sok ember, és mindenki kicsit meg volt törve. Voltak jobb fejemberek, velük lehetett kint cigizni, tudod, de az is már, amikor így cigizned kell azért egy munkahelyen, hogy legyen valami emberi interakció, és ezen kívül, ami volt, még rengeteg adminisztráció, de olyan mennyiségű adminisztráció, hogy volt, hogy egyszer elfeledkeztem egy felületről, még ott is ugyanazt le kell adminisztrálni.
3: Tehát bűdös volt a munka, értjük.
2: Nagyon bűdös volt a munka, értjük. Eljöttem, igen, az volt az egyik.
3: Mikor lepődnék meg nagyon, ha tegnapi tervedet megvalósítanád, a ízével, a gyantával.
2: Igen, tudod? Igen, az epoxi.
3: És bejönne egyszer ide hozzád az Eszter, ugye ezt az epoxis fürdőszoba cuccot elkezdeni
0: igen,
3: otthon
0: megcsinálni.
3: Csinálni.
0: Igen, megcsinálni. Nagyon megy neki.
3: És, nagyon, és azt mondaná neked, hogy Balázs vége. És megkezdődik, miért? Epoxi. Ennyi. Epoxi.
0: Van 6 megrendelésem, jövő hétre meg kell csinálni 4 fürdőszobát epoxiból. Rájöttem, hogy nagyon jó vagyok benne. Azért nagyot néznék. És mit fog csinálni? Sok több stand-up, több előadás. Nem. Epoxi. Nagyon jól megy.
2: Úgy érzem, hogy más irányt vett az életem, Balázs. Szeretném, hogyha eltűnének a fugák a világból, és mindent feltöltetnék epoxi gyantával.
0: És láttam tényleg, hogy már kicsit epoxis a pólódtól, a kezed már egy kicsit ugye elhasználódott, és azt mondta, hogy megvilágosodott. Tehát ezt akarod csinálni. Elkezdtek
2: állni a szerveim, ugye az allergiás reakciótól.
0: De amúgy, nyilván allergiás, hogy az epoxira, az benne lenne. Igen, de eltántoríthatatlanul fel akarnám mondani.
2: Amúgy én ezt meg tudnám élni jól, szerintem azt, hogy minden felületet simán varázsolnék az epoxival. Ez lenne az életem. Aztán pedig meghalnék rákban.
3: De addig...
2: Csendesen.
0: Szerintem ez egy tök szép, igen. Igen. Na jó, kérjetek, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. Azt mondja, hogy engem nem rúgnak ki, soha általában fel sem vesznek, írja egy hallgatók. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
3: Mire számítottál?
0: Neki köszöni ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelent meg a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsav marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk.
2: Figyelj.
0: A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
2: Team gyomorsav, ezt teljesen lehetom fogadni.
0: Igen. Volt olyan kőműves tanonc, aki nálunk azért mondott fel, mert nem tudta megjegyezni a habarcsnak az összetevőit.
3: Nehéz ügy.
0: Hogy mit, mivel kell keverni, azt mondja, hogy ezt nem bírja megjegyezni, ő inkább felmond. Azért ezek komoly karrierek, nem? Hogy elindulsz valahova, de hogy felmondasz azért, mert nem tudsz megjegyezni valamilyen receptet.
2: Legtöbb emberem úgy most már ghostingol szokott eltűnni a munkahelyekről. Tehát az van, hogy...
3: Föl sem veszünk többet.
2: Így van. Kapjál, ha tudsz. Csak akkor, hogy kapják meg a kilépő papírt például.
0: Igen. Nekem egy munkavállalom azt mondta, hogy azonnal fel kell mondani, mert nyitni szeretne. Jó, oké, igen. Egy londoni fornetit, mert brutál pénz van, mert hihetetlennek tűnt. Az is, hát Ádi küldött nekünk. Azt nézem, hogy bontott csempét vitt el, soha többet nem tudtam vele beszélni, letiltott mindenhonnan. 4 évig volt velünk. Itt nem látom a felmondási indokot. Lopott valamit, vagy mi lehetett?
3: Passz, nem tudom. De nálam volt olyan pincér, aki az
0: mit mondott?
3: A második napon mondta, hogy hát itt este is kell dolgozni, az neki nem fér bele.
0: Másnap
3: fölvettük, hogy az oké, megfelelsz, és másnap bejött, és mondta, hogy hát ő erre nem számított.
0: Hogy másnap is kell jönni?
3: Nem, hogy este kell dolgozni.
0: Ja. Mondtuk,
3: a testvérem, ez egy étterem.
0: Igen, tehát így kettőkor azért ritkán zárunk be.
3: Igen, hogy azt nem tudod megcsinálni.
0: És ez a típus, akit sose lát többet.
3: És soha, mondjuk hála Istennek. Igen. És úgy, még mondta neki a főpincér, de ugye tudod, hogy hétvégén is nyitva vagyunk. Tehát, hogy az még látnánk volna.
0: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont se vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
2: Nekem ez nagyon tetszik.
0: Micsoda amúgy. Felelősségvállalás, nem?
2: Meg van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondod, hogy így...
0: 2 óra után.
2: Így van.
0: Elkezdesz hétfőn reggel 8 óra 10-kor már rohansz, és mászol át a kerítésen. Szerintem van benne vitamin. bírom az ilyet. Na írjatok, drága hallgatók, 0-23-111-111 az alkalmazottunk, a telefonszámunk. Nekem volt olyan alkalmazottam, aki azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyjának a kutyájának kihúzták a fogát. A barátnője keresztanyjának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudott beszélni, mert a kutya mellett kellett lennie.
3: Hát ott nem veszem fel a telefon, hát mert megzavarja a kutyát.
0: Se húzták a kutyának a fogát, nem tudok mellette beszélni.
2: Imádom.
0: Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kihúzták a fogát. Na írjatok. Jó, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 8:30. Ha van friss közlekedés, küldjétek azt is. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
14: Hány óra?
15: Hajnal 2.
14: Megint nem alszol?
15: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
14: Próbáld ki te is a Sedacurt.
16: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Alszol?
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Hosszú távú stabil munkát keresel Szombathelyen? Most itt a lehetőség. A BPV Hungária Kft. Termelési területre várja új munkatársait, többek között szerelő, forgácsoló és hegesztő munkakörökben. Gyere el toborzó napunkra május 21-én csütörtökön 14:30-tól. Keresd a részleteket Facebook oldalunkon és regisztrálj. Találkozzunk személyesen. Várunk Szombathelyen, a Körmendi út 98 szám alatt, a BPV-ben.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Május 24. Budapest Park.

0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 6-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fokozott ellenőrzés az utazási szezonban, júliusban lesz a diplomaosztó Szombathelyen, pünkösdre készülnek Vasban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Indul a nyári utaztatási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra. Ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
3: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Július 11-én tartja nyári diplomaosztó ünnepségeit az ELTE Szavária Egyetemi Központ. A helyszín az Agora Művelődési és Sportház lesz. Délelőtt a Berzsenyi Dániel Pedagógus Képzőközpont, délután a Társadalomtudományi Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az Informatikai Kar képzésein végzettek vehetik át a diplomájukat, írja honlapján a Szombathelyi Kampusz. Pünkösdre készülnek Vasvár megyében, számos településen szerveznek programokat. Sárváron a Nádasdivárban vasárnap családi délutánt tartanak, kézműves vásárral, népi játékokkal, zenés mesejátékkal, koncertekkel. A Szent László katolikus templomban este a sárvári koncert fúvós zenekarat koncertet. Bükön szombaton gyalogos zarándoklatra és zenés elhítatra hívják az érdeklődőket. Gencsapátiban pünkösdi kavalkádot tartanak. A hétvégén sportnap, táncmulatság, gyereknapi forgatag, koncert is szerepel a kínálatban, és vasárnap rendezik a 29. Gencsi Söprű Néptáncfesztivált. Szalafőn is lesz pünkösdölő, ahol kézműves foglalkozásokkal, mézkóstolóval, az Őrségi Népi Műemlék Együttes bemutatásával is készülnek mások mellett, számol be a VAOL. Sok napsütésre, koranyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: reggel. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Becsuk a gyűl, mert orkán erejű szél van, kérlek, köszönöm szépen. Itt vagyunk, és a leglehetetlenebb felmondási indokokat keresjük, amivel alkalmazottatok oda ment és felmondott, hogy nagyon helyes SMS-ek vannak, hogy ki miért mond föl, és mit mondott a munkahelyén. De előtte egy időjárás, Feri.
1: Jó.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Nem tudom megszokni az időjárás jelentéseidet.
1: Nem érek.
0: Nagyon szeretem. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, instázzatok, posztoljatok. Én megoldom, itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon. Úgy hívják Balázs.
1: Szakállóolajat kell rendeljek.
0: Csináld.
1: Nem lehet.
0: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni egy csizmát.
3: Az van, hogy a tüsőbb beágyás volt, ezt a gyorsan még elintéztem.
0: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az a nyelk, hogy nyugodjatok, meg én itt vagyok.
1: Csináld a iszint a dolgodat,
0: érted. Tűnik, ahol jobb tudok, segítek. Gyerekek,
3: úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
0: megszólalásunk.
3: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni kell.
0: Igen, keverem a kezeni. Jó. Abszolút, oké. Okay. 9 jön a masszőr, amit kértetek. Tehát,
1: jó.
0: Na végre. Vágjunk, hogy a nyakatokat. Jó, tehát se gyerekek, mondjuk. Abszolút, nyugodtan.
3: Azt hiszem, olyan feszültnek érzem magam. Azt hiszem, hogy figyelj.
0: Intézd el, fizess be, utald át, rendeld meg. Semmivel ne törődjél.
3: A hallgatók nem tudják, hogy a szegény Lacinak beállt a dereka, és kapott rá egy morfium tartalmú gyógyszert, és most azt kerülgetem, hogy tudnám megszerezni tőle.
0: Elég komoly elemózsiának tűnik ez a 350 mg-os hatóanyag, ami benne van ebben a tankméretű kapszulában. Abból egyet betolsz, hogy 3 napig nem kerülsz elő.
3: Azt akartam mondani, hogy nem, egy kis pihenés mindenkinek jár.
0: Igen, tudj be egyet, nézd meg. Hát most érted, kipróbálod, egytől nagyba jön, nem lesz, csak ma alsz, vagy 36 órát egyben. Semmi, hát kicsit kiütöd magad.
3: Ennyi.
0: Ugye milyen lehetetlen indokokkal mondtak fel munkahelyen, erről beszélgettünk. Tényleg helyesek az SMS-ek, amik jönnek. Pizzéria vezető vagyok, Pisti a második napon felmondott, azt mondta, allergiás a lisztre.
3: Jaj, szeretem.
0: Pizzéria, mit gondolod? Igen. Haverom vezető egy műszaki nagykerben, a fiatal marketing egy hölgy messengeren közölte, hogy felmondott. Az indok az volt, hogy nagyon kevés kolléga jött el a születésnapi buliára este. A kollégák többsége 50-es budapesti közelében élő családapa, Andis küldte nekünk. A fiatal marketinges hölgy ezen megsértődött. A kolléga első útja a kamionnal Brunóba vezetett, hívta a főnököt, hogy ez mégsem neki való, ott hagyta a kamiont, és hazajött. Stop! A babysitter tűnt el nálunk, hogy átment a patikába, és soha többet nem láttuk. Még jó, hogy a 6 hónapos kislányunkat egyébként a lakásba hagytam. A legnagyobb, hogy hozzánk bejött egy csávó, és azt mondta, hogy felmond, mert ő azt álmodta, hogy ki fogják rúgni, de ő ezt biztosan nem várja meg, úgyhogy inkább megelőzi. Dani küldte nekünk. Egyszer nekem azért mondott fel egy alkalmazott, mert azt mondta, hogy soha nem dolgozott még ennyit, és én voltam az első munkahelye. Micsoda ellenmondás. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
1: És igaza van, az nehéz.
0: Nagyon jó. Munkaerő kölcsönző cégnél interjúztattunk, mindenre volt kifogás. Nehéz fizikai munkát nem tud vállalni, sérve lesz, mondtuk, jó, akkor legyen könnyű fizikai munka, sajtgyártás. Következő beszélgetés zsajzolt le. Á, sajtgyártásban nem tudok menni, allergiás vagyok a sajtra. De nem kell megenni a sajtot, munkaruhában kesztyűben kell dolgozni. De hát a szagára is. Józsefnek nem találtunk munkát, később nem hivatalos céget alapított, és cigaretta csikeket gyűjtött az utcán. Ő lett a csikes Józsi. Szerintetek mi lett belőle?
1: 2014, figyelj, pincér munkatárs azzal mondott fel, hogy összeszedte a pénzt, és végre meg tudja nyitni a jet ski és szörf kölcsönzőjét, de azt nem mondja el, hogy hol, mert nagyon fél a konkurenciától.
0: Zseni,
1: na,
0: hol
1: ez egy szép,
0: ezt nem mondom el.
1: Titkos.
0: Igen.
3: Nagyon szeretem, akkor az embert nagyon támadnak.
0: Igen. Részegen pici alkes segédmunkás, egy méteres gödörbe egyedül dolgozik. Egyszer csak ordítozni kezd, kimászik a gödörből, és azt mondja, én ilyen emberrel nem dolgozom, felkiáltással. Elment, mert hogy összevezett saját magával, soha többet nem láttuk. Azt mondja, a saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
3: Ne!
0: Felmond, mert nem gondolt, hogy én nő vagyok, pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Soha. Azt mondja, hogy 15 év alatt megdöbbentő felmondás. Ő azt mondja, most nyert tipmixen, és ebből fog élni. Higgyétek el, ebből a típusból rohadt sok van. Megnyerte a lottót, felmond. Volt egy olyan alkalmazottam, aki azért nem vette el a telefont 3 napig, mert a barátnő

0: keresztanyának kihúzták a fogát, a kutyának, ugye ezt olvastam, és emiatt azt mondta, hogy nem tud jönni. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. Felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
1: De valószínűleg...
0: De ez generációs.
1: Igen,
2: de jó, ez engem is kikészített volna. El.
0: Ez generáció, hogy, ne, hogy kevésbé bírják ezt a fajta monoton terhelést.
2: Hány szeret meghallgatni, ne pedig... Hányszor bírek egy ember?
0: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? De azért az, hogy nagyon elfáradtál, hogy turmixot csináltál, nem? Egyszer jött hozzánk egy srác próbamosogatásra, próbanapra, előtte sírásolként dolgozott. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
1: Mert mire gondoltál?
0: Hogy milyen durvába vannak emberek, ja. Nem?
2: Igen, meg a mosogatás sokféleképpen lehet jó, tudod? Tehát azt gondolod, hogy egy, gondolom, hogy egy steriból le kell csapatni.
0: Igen. Náluk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden megkelállóban meg kell állni. Minden meg első, ő nem erre gondolt.
2: De amúgy figyelj, de ez egy önismereti munka, szerintem. Hogy rájössz arra, hogy zavarnak ezek az apróságok.
0: Hogy minden megállóban meg kell állni.
2: Igen. Te megállnál minden megállóban, Balázs?
0: Nem.
2: Szerintem sem.
0: Igen.
1: Jelentkezett a megállóba, hogy föl akarsz állni, nem jelentkezett. Köszönjük.
2: Ebben ennyi volt, srácok.
1: Mertünk
0: tovább. Igen. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt 2 hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a 3 hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni. Az milyen, hogy lejárt a pékségbe 3 hét, ott megkizott a pasia, és mondta, hogy felmond.
2: És aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
1: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet, behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
0: Mekkora duma! Józsi, azt nem én vagyok.
1: Nem én vagyok.
0: Leklónoztak. Mekkora duma! Egy ismerősömnek étteremben van, felvett egy fiatal szakácssrácot, a barátom. Az első nap felmondott a szakácssrác végzettséget, mert nem hajlandó megfogni a nyers húst.
1: De hogy lettél szakács?
0: Hogy azért mire elvégzed? Mire kijárod? Mire megtanulod? Elvész a munkára, és felmondasz, mert nem fogod meg a nyers húst.
2: Ez egy vegán szakács volt, nem? És akkor az már egy
1: ez igaz,
2: volt.
1: Igen.
2: Itt lehet.
0: Igen, vegán szakács, hogy ő nem fogja meg ilyen. Igen. Nem engedtek el, ozorára miatt felmondtam.
1: Hát azt
0: azért az is egy nyomósért.
2: Ez is jó. Egy barátom jelentkezett kasszásmelóra. Kiderült, hogy kasszásmeló. Kasszálni kellett a vízparton. Nem sokáig volt ott. Egy darab ez sem múlott az egész. Nem?
0: Igen, kézen egyébként, amikor várta a kasszát, és kiment, és a kezébe adták a kasszát, hogy tessék, haver. Akkor csinál. De akkor miért nem mondjuk meg azt, hogy mi a valódi
1: igen,
0: indok?
1: Hogy nem tetszik, ez fárasztó,
0: az egy ilyen konfliktus kerülés? Vagy könnyebb így elmenni, hogy kilépsz valami hülye indokkal? Még úgyis, hogy kicsit hülyét csinálsz magadból? Hogy kicsit kinevetteted magad? Vagy annyira gyűlölöd, de félsz attól, hogy konfliktust vállalj? De azért ezek elég ostoba indokok. Hogy gyerekek, nem nekem való, köszönöm. Megpróbáltam, nem megy.
1: Váljunk el békében, ennyi. Ja. Nem tudom, mi van ilyenkor az agyban. Tehát, hogy miért mondasz egy ilyen ordas nagy baromságot? Hogy azt gondolod, hogy a főnök ezt beveszi? Tehát, hogy fialt a koca, hogy terhes lett a nagymamám és a többi. HR-eském.
2: Én bevennék mindent.
0: Mondok, hogy miért nem mondják meg a valódi indokot? Miért kell ilyeneket? Miért nem mondja az, fia, nem menj nekem cevaszki.
2: Nem érdemlített meg az igazságot. Ez van. Mert nem
0: érdemlített meg. Munkaadók, rohagyjatok meg munkaadók. Nem érdemlített
2: meg. A munkát, tehát adjuk már. Nem,
0: szerintem, de ez tipik, hogy így mondanak föl?
2: Infantilisek az emberek, és rettegnek attól, hogy elítéled őket, és nem akarják kiadni ezeket. Meg hogy gyávák, őszintén gyávák.
0: Aha, tehát, hogy ez...
2: Aha, igen, és hogy azt mondják, hogy miközben aztán sokkal tisztább játék, azt mondom, hogy figyelj, így nem érzem itt jól magam, és van egy megérzés, hogy nekem nem kell itt lennem, úgyhogy nem szeretnék itt maradni. Mert ugye itt ezt elkezdi firtatni, meg ez egy olyan dolognak hangzik, amit mintha meg lehetne fordítani, hogy meg tudnak győzni róla. És ha mondasz valami nagy blödséget, akkor az abban nem kell kezdeni, szerintem így az emberek racionalitást keresnek, hogy jó van, hülye vagy cső.
0: Első nap után a csoki gyárban azért mondott fel az ember, mert túl változatos a munka neki. Ő olyat keres, ahol egy dolgot kell csinálni a szalag mellett, ami monoton. Mennyire lehetett változatos a csoki gyárban az a munka, amit kapott? Azt a mindenit. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért jó, hogy ezzel nem kell küzdeni, ez a munkaadó, munkavállaló sztori azért felmond, újat keresni, megcsinálni, alkalmazott, elmegy, ott hagy a szakát, csináld, keresse egy újat. Ez egy ilyen állandó verkli.
1: Kell vele küzdeni.
0: Mármint, hogy igen, itt nem. De hogy egyébként azért ez egy nagy meló, nem?
2: De. De, a nagy meló.
0: Nekem azt mondja a barátom, hogy neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
1: nem is mond semmit
0: nem, kisétál... nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs. Hanem, hogy teljes eltűnés is felszívódás.
1: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, átmegy a gyógyszertárba,
0: és
1: nem látod soha
0: büdös,
1: többé,
0: és a büdös életben nem
1: számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
0: Igen. Na, abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
2: Arra gondoltam, hogy csinálsz valamit egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista. Csinálsz
0: egy VIP-es.
2: Egy VIP rádió hallgatók.
1: A hírek alatt rögzítesz, igen. Amiről akkor beszélünk, és zúgy, gyerünk.
2: Igen, na, benne
0: abszolút, persze.
2: Feliratkoztak, lesz az első feliratkozó?
0: Persze, feliratkozunk. Jó. Tehát te a műsorból veszel ki részleteket, te üzemelted az a csatornát.
2: Tartalmat, igen, és minden
0: pénzt keresel belőle, és iratkozzak fel.
2: Belőle, és utána letiltalak.
0: Az imunkadó. De jó, munkavállaló vagyok, én feliratkozom.
2: Így van.
0: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj. Gyerekek, hétfőn vagy vasárnap este nagy buli van.
1: Bizonyám.
0: Rádió 1-es buli. Úgyhogy csak mondjuk, hogy aki még nem iparkodott, vagy nem biztosította be magának jegyet, vagy nem hallott róla.
2: Vagy nem írt nekem Instagram, hogy létszél, egyem el egy jegyet, mert rendesen benned tűnsz.
1: Van ilyen.
0: Itt nincs adás, itt nincs könyörgés, itt nincs kuncsorgás majd az utolsó pillanatokban. Nagyon nagy buli, vasárnap este, ugye park.
2: Én a praktikernek a parkolójába fogom árulni egyéket, jó? Szoknya alól, fele
0: igen,
2: árad.
0: Igen. De hogy nagyon nagy buli lesz, és ez vasárnap este, ugye, hát ez már ilyen szokásos szülinapi buli, gyerekek. Nagy fellépőkkel, és az összes Rádió 1-es DJ is, akik nagyon nagy bulit csinálnak.
1: Mindig pünköskor van,
0: pünkös,
1: ugye?
0: Igen, pünkös,
1: vasárnap, pünkös vasárnap, hogy hétfőn tudjál szépen pihenni.
0: Így van, úgyhogy aki szeretne ott lenni, és jól érezni magát, az csapas a gyerekek, mert aztán vége van.
2: Minek
0: ne legyen itt vasárnap síres, hát hogy nem jutsz be, nincs jegy, nem mész el, nem kaptál, nem vettél. Tessék
2: kiparkodni. Nem tudtál. Ilyenek.
0: Igen. Jó?
1: Nem hiszem, hogy ő ott lesz, de ha mégis, akkor egy ingyen csókolózást intézünk.
2: Ja.
1: Jó?
2: Ja.
0: Igen. Ugye Szemfeld, a Switch Disco, a Cyril, tehát sokan lesznek. Tóta Bigél, felép az összes Rádió 1-es DJ, a Jaminái, Metzkerviki, Regál, mindenki ott lesz, Kuki, Lotfi, meg én.
1: Nagy látvány van, tudod, nagy fény, sok ember, jó zene, jó idő lesz, tök jó idő lesz.
0: Barom jó. Vasárnap. Az egész hétvégén. Mm-hmm. Így van. Jó, Eszter is ott lesz, és nagyon tacsi-tacsiba lesz, azt mondta, hogy nagyon, nagyon szeretne, hogy mindenkit
2: én
0: egy kicsit...
2: Én a nőgyügyászomra fogok jönni, aki...
0: Szeretnék kicsit mindenkit megdögönyözni, a VIP-ben keressétek, és azt mondja, hogy vasárnap esténként ő extra tacsi-tacsi. Tehát, hogy ott
2: nagyon... Vasárnap este nagy igénye van az intimitásra, mert az még csak az utolsó napja a hétnek, és utána lesz a hétfő, ami sokkal érzelmileg, hogy is mondjam,
1: bevonultak. Üresedés, és akkor kell
2: igen.
1: A töltet.
2: Szóval azt szeretem, akkor idegenek fogdosnak vasárnap este. Ha erre van mód, azt meg tudjuk most oldani, azt megköszönöm. Köszönöm szépen. De egy kicsit Feriről is, aki ugye rögtön a DK alapító gyűlése után fog érkezni.
1: Így van. Ide, én hogy... úgy megyek, hát délután háromra hirdettük meg, ugye ott vagyok. Szerintem 4-re meg vagyunk az összes programponttal, akkor ott Klárával még van egy kis...
0: Fotózkodás, Klára végleg elbúcsúzik, te ugye elbúcsúztatod.
1: Így van.
0: És egy 6-ra te is
1: és
0: a parkban vagy.
1: És már tudok menni.
2: És azt láttátok amúgy, ha már politikáról beszélünk, hogy lecserélték a széket az országházban? Van a Kövér Lászlónak volt a trónja, ugye?
0: Igen.
2: De nekem, ami ebben az egészben a legkáprázatosabb, hogy megmutatták azt a széket, és ha hátul megnyomod, akkor meg tudod fordítani az ülést, ami ülsz, a párnát, megfordul puhán magától. Azaz van, ha már túl meg a popódnak, már túlfűtötted, akkor csak megnyomsz egy gombot, megfordítod, és ráülsz a hideg párnára.
1: De jó.
0: Hétfőre kérek egy ilyen széket.
1: Nem értem,
0: hogy miért nem ilyen ülök. Azt a széket hétfőre lopd el nekem, jó?
2: Ja, a múzeumból kell elhozni, hogy most már fogod tudni hozni. De figyelj, gondolj
0: mi az, hogy megnyomsz egy gombot?
2: Hátul. És én manuális, és megfordul rajta a párna.
1: És nem álmodtad. Hűvös a párna.
2: Nem, ez fenn van az interneten a videóról.
0: Tehát ráülsz egy székre,
2: igen.
0: Vagy pukizol, vagy szétrolkodod, megnyomsz egy gombot, és megfordul a párna.
2: És gondolj bele, hogyha ott ül valaki előzőleg, aki miatt meleg az ülés, akkor csak megfordít, és rájössz egy kényelmes hidegülésre.
0: Hát ez zseniális.
2: Hallod a BKK-t, teljesen
0: ez valami 100 éves ülés, ezek hogy forog a párnája a gyerekek? Ez valami 1900-as évek elején.
1: Miért a parlamentben?
2: Oda figyelj, ott van, és most fogja megfordítani, ezt figyelj, ilyet még nem
0: látta. Ne látta. Csináld!
2: És gondolj bele, hogyha a BKK-n ilyen lenne az ülés, hogy oda ülsz, és tudod, nem...
0: Igen, és hogy valaki szétfingotta az ülésfogot.
2: Vagy sokkal rosszabb.
0: Igen. Ugye ez egy ilyen töltyfából készült, ilyen faragott, gyönyörű egyébként.
1: Oda néz, ott fordul.
0: Hát megőr, na ne.
2: Pif!
0: Ne csináld! De ez nem úgy vagy az egyik elnök, amikor átadja, megfordítja, és onnantól kezdve a másikon a másik elnökül?
1: Hát de ott igen. Most már az utóbbi években nem volt csere.
0: Na jó, de most van a csere, és akkor ja. Forgathatóvá szerelték. Ezt nem tudtam a székről.
2: Ez ilyen volt. Originálban ezt így kitalálták, hogy ne kellene Popikárnak ott ülni a másik után.
0: Azt a mindenségit neki. Ez mennyire menő.
2: Figyelj, nagyon tetszik.
1: Miért az országhez légkondicionálása, amikor még nem volt légkondi, az megvan, hogy működik?
2: Na.
1: Hogy az országháztól, mint én, 1 kilométerre van egy jégtároló verem, ahova a Duna jegét télen betették, és egy folyosón keresztül a föld alatt a hideg levegő beáramlott a parlamentbe a nyári időszakban.
0: Én sétáltam ezen a folyosón. Én dolgoztam a parlamentben.
1: Mit csináltál? Takarítottad a folyosón?
0: Mert ez már nagyon sokszor elmesélt.
2: Pogácsa szobeli jó.
0: Nem, én dolgoztam. Én 1 hónapot dolgoztam a parlamentben.
1: De te ott pincérfiú voltál.
0: Pincérkedtem.
1: Mivel mondtál föl? Nem bírom a tömeget.
0: Kidobtam Matolcsi fél szemét egy gőzgombóc. Nem szeretik, hogy húsgombóccal dobálózok a fogadásokat. Nem, de 1 hónapot én ott fogadásokat készítettem elő a nagyteremben, a vadászteremben, pakolgattam a csivingeket, mostam a poharakat.
2: De volt ki a leghíresebb politikus, akivel találkoztál?
0: Hát ez gimi volt, tehát hogy elmondom, mit írunk, és akkor nagyjából össze tudjátok tenni, ez 96-98, tehát abból az érából kell meríteni.
2: Akkor nem nagyon Tordján Józsival együtt mazsoláztál az
0: évről? Abszolút, és az volt mindig, hogy amikor véget ért a fogadás, és elmentek a nagyurak, akkor bement a plebsz, és én ott láttam először sokat.
1: Tudtam, hogy ilyet fogod mondani.
0: Rózsaszín a kacsi tudták, hogy nem nem te paraszt, ez sonkat, ezt szerencsétettek panembről.
2: Még az oxidálódás előtt láttad a sonkát.
0: Frankon az volt, hogy beraktam egy tányért a mikróba. Hát tudod, mennyire volt nekem akkor mikrom 96-ra. És ugye ezek ilyen aranyozott tányért. És elkezdtek kiállni a mikró. Lefőtt a mikró, ez volt az első munkanapon. És mondták, hogy jó, hülye gyerek, paraszt. És leküldtek, hogy akkor pakolják poharakat. És az volt a feladatom, hogy ki kellett ilyen nagy mosogatógépekből vennem a poharakat, 30 darab egybe, és le kellett vinnem egy lépcsőn, és ott leadni valakinek, hogy a mosogatógépből szálltuk a poharakat. Első nap elfüstöltem a mikrót, mondták, hogy jó, kicsit fogyatékos gyerek, de engedjétek politikusok közelébe.
1: Nem látszott végig.
0: Véget ért a fogadás, és bementünk a első. Nagy csévingeket pakoltunk, ugye ezek a melegítő tálak, ezeket kellett elpakolni, megcsinálni. Ez egy hónapos munka volt. És ott álltam a vadászterembe, és tele volt a zsebem kaviárral, meg sokat tekercsen, amit anyukámnak vittem a kórházba. Nem nagyon beteg volt, de nagyon örült neki.
2: Annyira bármit megadnék, a bárkieknek van erről információja, adata, emléke, telefonáljon, fizetünk, mindenünk van.
0: Egyébként nagyon szívesen meghallgatnám, hogy az akkori ott dolgozók mit gondolnak az akkori énemről.
2: Akkor még egy kis tínó voltál.
0: Hát igen. Csetlettem, botlottam a lépcsőn, vittem a poharakat, remegett a kezem, és igen. De nagyon jókat kajáltam ezt. Mindenből lettem is. Amit tudtam, elloptam. Lekapartam az aranyat a falról.
2: És lenne egy ilyen fénykép, hogy a Tordján Józsnak üzlőjében sokat a kecseretet téged. Ha ezt valakit csinál, éjjel várjuk. Köszönöm szépen. A fiatal Sebestyén Balázs, hogy a kis térfalácson ott.
0: Tudod, milyen jól fizetett egy hónapig? Brutál.
2: Hát arról már hallottunk.
0: Jövő mindjárt 9 óra van pontosan.
3: Hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter. Minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Neked mi a 8?
11: Nekem a Cheritigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cheri márka kereskedésekben.
12: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
13: Újítsd meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
15: Reklámot hallottak.
16: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
18: Ha több fronton kell helytállnod,
19: le kell adni a prezentációt.
18: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
20: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Kész a kerted a nyárra. Nálunk a Silvánusznál még májusban kedvezményesen veheted meg stílfűnyíródat vagy más kerti gépedet. Ha szakértő segítséget szeretnél a választásban, akkor gyere el üzletünkbe a Silvánusz 2001 Kft-be, Szombathelyen a Hajnóci utca 15-be.
22: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszíház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
23: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
24: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
25: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább. Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
26: Tok, fólia, töltő vagy új telefon? A Vétel GSM-ben mindent megtalálsz, ami a telefonodhoz kell. Mobiltelefon tartozékok, kijelző fóliázás és szervíz egy helyen. A szombathelyi Tesco üzlet soron, a hús- és ékszerbolt között. Vétel GSM. Minden, ami a telefonodhoz kell.
27: De hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
28: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
27: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
28: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
29: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, TV, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
30: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
15: Reklámot hallottak.
16: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre fókuszban, a tudatos UV védelem, várják a véradókat Vasban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Döntés született a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről. Erről a hétfői kormányülést követően számolt be Köböl Anita kormány szóvívő. Elmondta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek azonnali feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Köböl Anita jelezte, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. Az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására tárcaközi aszbeszt munkacsoport jön létre. Emellett kivizsgálják a teljes forgalmazási és felelősségi láncot is, tette hozzá. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
0: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulása a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
31: Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Vasvár megyében. Kedden Egyházas Daróczon, szerdán Baján, Senyei és Őri Szentpéter településeken, pénteken Celldömölkön nyújthatják karjukat a donorok. Szombaton az önkénteseket a Szajki tavaknál várják, ahol motoros véradást szerveznek. Emellett hétköznapokon a szombathelyi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Sok napsütésre, koranyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, drágátok, köszönjük szépen a...
2: Tehetek állatok vagytok.
1: Az a durva, hogy AI-ja most olyan gyorsan meg lehet csinálni mindent, hogy ugye itt egy parlamenti sztoriről beszélgettünk, és elmeséltem, hogy történt, hogy dolgoztam nyári munkán egy hónapot a parlamentben, a 90-es években, és ugye Eszter kért képeket, hogy ezt csináljátok meg gyorsan AI-ja. Figyelj, legkevésbé durva az, hogy Tordján Józsi ölébe ülök a kisonka tekercseletet. Kávét szolgálok föl a miniszterelnököknek, és...
2: De hopi rendelőt, Sebestyén Balázs pincér.
1: Igen, pincérkedem, megjöttek a képek. 95-96 környékén vagyunk gyerekek, tehát hogy így... Sőt, nem is nincs is 96, mert gimiben volt, ez 94-95.
3: Nagyon tetszik az, hogy úgy tudod megfiatalni az AI, hogy kicsi testet csinált neked, de ugyanaz az arcod, mint most. Hogy ettől az egész olyan lesz, mint hogyha egy ilyen szexrapszolga lennél.
1: Igen, nagyon fura, hogy politikusok ülébe beöltettek, akik fogják a combomat, és közben ilyen sonkatekercsek vannak a kezemben.
3: Tehát, hogy... Agya úr, de kinek milyen képei vannak rólad? Ez is nagyon tetszik, hogy van ez a... Itt még egy barna hajad van.
1: Hogy mit szedett le. Igen.
3: Imádom.
1: Szóval, ja, hát gyerekek, nyári munkát én sok minden nyomtam. Nagy nyári munkás voltam, én szerettem csinálni.
3: Tehát akkor... Na, mesélj, miket csináltál?
1: Dolgoztam építkezésen, dolgoztam kertmoziban, dolgoztam parlamentben. Ilyen melóim voltak. Segédmunkás melókat vállaltam ilyen egy hónapokra, az is nagyon tanulságos volt.
3: Porszívóztál medvét a Természettudományi Múzeumban?
1: Nem, takarítást vállaltam. Takarítottam, és ott egy éjszakát bírtam, mert éjszakai takarítás. Na gyerekek, az horror. Tehát szintén a parlamenthez tartozó épületek, Fehérház, ugye mellette ott van, takarítás éjszaka, 9-re kell menned, és reggel 5-ig egy full emeletet meg kell csinálnod.
2: És tök egyedül vagy,
1: és búgaporszívó, és utána leellenőrzik, ott csakoltam ki egy nap után. Tehát mondtam, hogy na ezt nem fogom tudni csinálni. Egy éjszakán keresztül, egy Marikával, meg egy fiatal csajjal épületre elmondták, hogy nyomtatótörlés, asztaltörlés, szemetet kell kiüríteni, hol viszed a zsákot, hogy engeded le a liftbe a szemetes zsákot, és egy irodát, egy emeletet meg kellett csinálnod. Full egyedül, egy porszívóval bolyongtam ott 17 évesen.
2: Na, a tehát fővárosi úrifiú, érted, a parlamentben sonkatekercs és egyebek, mi jutott nekünk vidéken? Na?
3: Neked mi jutott, Feri? Na? Na? Kérdezem, mi jutott neked?
1: Mit csináltál?
2: Nekünk ősszel ki kellett menni fölszedni a cukorrépát, ami kimaradt a földeken, mert a gép elhagyott egyet-egyet. Napokat bókláztál.
1: Napokat bókláztál a szántóföldön?
2: A szántóföldön, és szedted föl a cukorrépákat, érted? Egyesével, egyes verzió, kettes.
1: Nyomtad?
2: Paprika csumázás, beültettek egy hangárba, amiben egy Monteverest méretű paprika hegy volt, és neked ki kellett a csumáját tépni.
3: Az nagyon jónak hangzik, amúgy. Hát tetszett volna. Engem nem engedtek kaja közelébe.
1: Igen, mondták, hogy nem.
3: Sőt, neked való munka, de várunk téged az adminisztráció.
2: De csináltál valamit?
3: Rengeteg nyári munkát csináltam, mindenféle dolgokat vállaltam.
1: Akkor ezek nagyon mentek, igen, hogy bejelentkeztél.
2: Egyébként meg jó volt.
3: De én már egy másik generáció vagyok ugye a tagja, tehát hogy itt már forgalomszámlálás volt.
2: Nem kell emlékeztetni, hogy öreg vagyok.
3: Igen.
1: Forgalmat számoltál?
3: Igen, forgalom. Amikor kiülsz egy töltésre, és azt kell megszámolni, hogy hány autó megy el. Gondoltad, milyen
1: percet csinálják. Csak percre vagy fél órára, hogy időegység alatt mennyi autó megy el.
2: Volt hozzá kattintgatósod, vagy tollak? Tollak kellett húzni.
3: Felgény. Akkor volt olyan, hogy jól beszéltem angolul, már ötödikben volt nyelvvizsgám, úgyhogy én babysitteltem sportolókat, úgyhogy azokkal mentem jobbra-balra, sok-sok ilyen tolmácskodás volt, akkor voltak ilyen mindenféle diákmunkák, fesztiválokon voltam, találtárgyakosztálya.
1: Szerintem tök alap volt, hogy akkor dolgoztunk. Igen, nem valahogy az benne volt, hogy Gimi elküldött anyád, ne ülj otthon, nem volt az, hogy minden van nyarasz, meg jössz mész.
3: Nálunk
1: és szívesen csináltad.
3: A deal a faterommal, hogy azért, úgy, tehát én zseppénzt kaptam, ugye, nevezetesen 10, az majd 20 000 forintot, és a 20 000 forintnak az volt a feltétel, hogy nyáron egy hónapon keresztül a cégnek kellett dolgoznom a lapám.
1: Aha.
3: És akkor egy hónapon keresztül ott minden ment. Tehát ha van valami, ami gyilkos, az a könyvelésre beülni egy olyan embernek, mint én.
1: Igen.
3: Hagyjuk.
1: Balázs akkor jött rá, hogy nem akar normál kétkezi munkából élni. Azóta csak hakán. Egyébként az éjszaka, az kemény. Az kemény volt. Még Kispolszkival mentem az épület elé, ott álltam meg. Örültem, hogy nem kell parkolást fizetni, mert éjszaka volt. És hajnalban mentem haza, és nagyon fáradt voltam. nyomtunk egy jó 12 órát, na oda nem mentem vissza, tehát azt jeleztem, hogy ez nem nekem való.
2: Amit de azért mikkezés
1: lenyomtam egy hónapot.
2: Ez mondjuk már nem középiskola volt, hanem középiskola után elköltöztem Szegedre, és semmi melónk nem volt. 20-an laktunk egy albérletben, én nem is tudom, hogy adták ki, és akkor jött az egyik haverom, hogy óriási pénzeket tudunk keresni, éjszakai meló itt is. Ki kellett menni a szegedi vasútállomásra mindez decemberben, ahol volt 5 darab vagon, ami a Szovjetunióból érkezett, Oroszországból, összefagyott farönkökkel, hogy ezt kell lerakodni.
1: Nem hiszem el.
2: Eskü. És mondtuk, hogy figyelj, hát ez képtelenség. De ezt, hogy kezdjetek neki, nyugodtan jutok, ameddig jutok, és egyébként viszonylag jó pénz volt, már nem emlékszem pontosan az összegre, de viszonylag jó pénz volt, és akkor mondtuk, hogy de hát ott van az a markoló, hogy azzal nem lehet ezt valakinek
1: megcsinálni. Ezek nyitott vasúti kocsik.
2: Nyitott, tudod, aminek csak így az oldala van.
1: Fölmászolra és elkezded letobálni.
2: És elkezded letobálni az összefagyott, nem tudom, 100 kilós farönköket ketten próbáltuk meg, és akkor egy óra után mondtuk, hogy figyelj, ezt mi nem bírjuk, tehát ez nem létezik.
3: Nagyon szerettem, ami ilyen fizikai munka, az a meccsedés. Tehát a meccsedés az egy olyan dolog, hogy na figyelj, hogy ott nem dög lesz meg a kosó, nem dög lesz meg. Egyrészt ilyen retek meleg van, mindenféle dongók támadnak rád, ragad az egész, és plusz közben ugye fenn kell maradnod a fán.
2: És fütyülni kell.
3: És fütyülni kell, igen. Meg a krumpli.
1: Ja, mert nem ehettél belőle? Tehát nyilván nem kell fütyülni, de hogy figyelték, hogy nem az, hogy annyit teszel.
3: Nem kívántad annyira azért.
1: Egyébként nem is akartad megetni.
3: Nem volt az, hogy jaj, bárcsak megetni az összes forró medgyet a fáról, nagyon finom lenne. Nem volt így rajtam ez a dolog. És arra vágytam el gyerekkoromban, hogy árulhassak dinnyét, de soha nem tudtam elintézni, hogy dinnyét áruljak. Az nagyon jó lehetett dinnyét, mert akkor még lehetett lékelgetni.
1: Akkor tudod. Még volt a lékelés, persze. Akkor fogtad, meglékelted, bevágtad középen. Ezt most már nincs, ugye elvileg nem lékelhetsz. Félbevágod, és akkor úgy lehet róla levágni. Na jó, gyerekek, jó idők voltak azok azért. Akkor jó, azzal sok pénzt tudtál keresni. Nem?
2: Fia, a nyaralásodat tudtad belőle fedezni.
1: Hogyne?
2: Elment egy hónapra dolgozni, és akkor utána még el tudtál menni.
3: Mi az a címerezés? Írják egy csomó, hogy címerezni voltak.
2: Kukorica. Mész szépen a sorokban, 35 fok, rátszáll a kukoricapor, a levelek elvágják a bőrödet, és a tetejéről ki kell szedni hogy hívják ezt, ami megtermékenyítő rész.
1: Azt kell letörni, a csuma.
2: Igen.
3: Azt
1: a csuma. A héja, a csumája.
2: Milyen csumája? Ja,
1: kóc.
2: Az, hát a kóc. Igen,
3: a kócot? A kóc?
1: Az annak van neve?
2: Címer.
1: Kócos? Az a címer.
2: Az a címer. Ja.
3: De most mi, hogyha rajta marad, akkor utána egész éjszaka bujálkodni fognak, vagy mi lesz?
2: Igen, és mindenki összefekszik mindenkivel
3: a kukoricázsval.
1: Na jó, gyerekek, egy gyors utolsó hír még így a végére, egy a nyári munkák után. Előtte időjárás, Ferenc, mondj valamit, köszönjük.
2: Tényleg. Jó.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Ez már egész nap itt van velünk.
2: Nagyon helyes, jöjjön is.
1: Igen, ez egész nap itt van velünk. Ismerették azt a betegséget, amikor minden arc ismerősnek tűnik? Ti hallottatok arról, hogy van ilyen betegség?
2: Nekem
1: hogy...
2: fordítva minden ismeretlennek.
3: Micsoda?
1: Minden arc ismerősnek tűnik. Képzeljétek el, hogy egy angol nő elmondta, hogy abban a nehezen körülírható betegségben szenved, amelyben a valóság és az emlékek határai elmosódnak. Egy nagyon ritka, nem egységesen dokumentált idegrendszeri jelenségről van szó. Minden arc, akivel találkozol, az ismerősnek tűnik. 54 éves a nő, úgy él, hogy amikor végsétál az utcán, akkor emberek százai haladnak el mellette, járókelők, idegen arcok, pillanatokra felvillanó tekintetek. Ezek az arcok azonban nem idegenek neki, mindenki ez oda megy, hogy megköszönje neki, köszönjön neki, sztorizzon, beszélgesse vele, mert összeköti valamilyen régebbi élménnyel, ahol ő úgy érzi, hogy volt találkozás. Ami azt jelenti, hogy bemegy a nő vásárolni a boltba, és elmondja, hogy megszólítja a pénztáros nőt, hogy ő a barátnője, és elkezd vele beszélgetni, hogy együtt nyaraltak valahol. Kijön a boltból, megszólít egy másik embert, és nem csak az arcismerős, hanem az érzések is felbukkannak az arccal. Mi van?
2: És akkor mindenki a barátod, de igazából nem tudod, hogy ki.
1: Nem tudod, hogy
2: van
1: kivel
2: egy
1: beszélsz.
2: Emléked valahol mélyen.
1: Igen.
3: Hú, és mindenkivel megázdunk már. Ez egy folyamatos deja vu.
1: Folyamatos deja vu-ben van, és azt mondja, hogy ezek az élmények, ezek régi emlékek ki állnak össze, és nem csak felismeri az arcot, hanem pillanatok alatt legyárt hozzájuk egy történetet, és azzal megy oda vadidegen emberekhez, hogy nem ismersz, hogy én vagyok, együtt nyaraltunk egy hónappal ezelőtt ittesít. Hát azért ez elég sok érdekes beszélgetésre ad okot, nem? Azt mondja, hogy borzasztó így élni, nem is nagyon tudják meggyógyítani. Emlékezett torzulásról, hogy ezzel próbálják összehozni. Nem tudják, hogy pontosan milyen degeneratív elváltozás.
3: Nem, mert hogy simán házas.
1: És nagyon szeretne ismerkedni.
3: Nem, mert minden férfinek ez a megélés a feleségével kapcsolatban, hogy olyan történeteket mesél el nekem, nem is tud, pedig ott volt.
1: Na igen, de gondolod, milyen durva lehet, hogy te elmondasz egy történetet, és nem tudod, hogy ez valójában megtörtént-e, vagy nem.
2: Mert
1: nem, hogy
2: de ő tudja,
1: ő azt gondolja, hogy megtörtént, majd elmondják neki, hogy nem. Majd megint emlékszik valamire, tehát hogy magadat is megkérdőjelezed egy idő után, hogy ez a sztori, ez most valós, vagy nem valós. Valid, vagy nem valid. És oda megy vadidegen emberekhez. Hát azért ezt képzeld el, ezt a szituációt. Képzeld egy piacot. Képzeld egy bevásárlást.
2: Hát hány emberrel találkozol egy nap? Az utcán, a boltban, mondjuk a munkahelyeden ismerősök vannak jó esetben.
1: Én inkább arcovak vagyok, tehát én ezt nem tudom, hogy milyen. Én
3: nem... Olyan ismerős vagy, kisfiam, honnan?
1: Miért ülsz itt a kocsi mátsülésén, és milyen vaskolatáska a kezedben? Honnan jöttél? Ki vagy te?
2: Mi a neved?
1: Ti jók vagytok azt memóriában? Megvan? Tehát, hogy láttad egy éve együtt, ültél vele valahol egy buszon, és oda jön, hogy figyelj, nem emlékszel, itt vagyok, egy éve ültünk együtt egy buszon. Megvan?
2: Szerintem nekünk már, hogy ennyi ember gondolja rólunk azt, hogy ismerősei vagyunk, már le is dobja ezt az agyunk. Tehát, hogy még akit egyébként ismersz, már
1: azt is felejteni akarod egy kicsit.
2: Azt se tudod, hogy honnan.
3: Igen, meg az benne szerintem van nehéz, hogy valakinek megjegyzel a nevét, de nem beszélsz. Sokszor az van, hogy valakivel csak írásban beszélsz. Tehát van egy csomó olyan ismerős, akivel vagy levelezek, vagy SMS-ezünk, vagy te szerkesztő valahol, ez meg az, meg az, de soha nem találkozom mondjuk a produkcióban vele, mert őt már nem engedik oda. És ugye vannak ők, ez egy másik univerzum, meg van, akivel csak személyesen találkozom, de soha nem levelezze, ezzel a nevét nem jegyzed meg, de az arcát meg igen.
1: Hány ilyen mozit futtatsz magadban egyébként tényleg? Igen. Magyarországon ez nagyon nem működne, hamar kapna egyet. Igen.
3: Szerintem pucéra menne haza első nap, mert még a kabátját is elvennék tőle.
1: De ez hogy működik, hogy kilép a házból, beszáll a liftbe, és megszólítja a liftben állót, hogy szia, emlékszel. Aztán elindul a kocsi felé, ott megiránéz valakire.
2: Jaj, de jó, hogy összefutottunk, hát mi van veled, 5 éve nem láttalak.
1: Hogy képzeld el azért ez mekkora átok.
3: Szerintem el kell kezdeni emelmeztetni. Nem?
1: Tehát az MLM rendszerben
3: igen,
1: valami abszolút. Jó terméket áruljon?
3: Szerintem egy ilyen embernek, ez egy piacirés, aki ilyen jót fel tudja venni a kapcsolatot idegen emberekkel, akkor rá kell ezt a bizalmi pozíciót.
1: Igen,
3: biztosítások,
1: igen.
3: MLM.
1: Igen. Én egész nap ebben vagyok, miért nézi, ismerhet ez? Nem, ja, ki ez? Nem tudom, Jézusom. Anyámnak is ez a baja, pontosan ugyanebben a... pontosan ugyanebben a betegségben. Szerintem én nagyon ideg, hogy anyám, anyósom hasonlóban van. Tehát ugye ez egy ideig kedves, ez egy ilyen cuki igen. dolog, hogy mindenkivel lehet beszélgetni. De egy idő után azért ez borzasztóan fárasztó lehet.
3: Azt mondja Kicsabó, hogy hozzá annyira egy állomáson szoktak ilyen arcok oda menni.
1: Régen nem láttalak azt, hogy 10-es kölcsön. Nagyon régen találkoztunk, igen. Hallgatlak, de amúgy ti kik vagytok. És ezzel mit lehet csinálni? Elindulsz, nem indulsz el? Tehát attól félve, hogy kilépsz az utcára, mindenkihez oda mész majd, hogy emléknek gondolod, egy idő után ez szerintem tökre bezár, hogy nem mersz elindulni, mert tudod, hogy nem valid, ami történik kint.
2: Hát
1: nem?
2: Ha tudod.
1: Hát nyilván ő túl tisztában van ezzel. Aztán azt mondja, hogy várjál, ne arról is ott hagyja beszélgetést,
2: igen,
1: mert meglát valakit, igen. akivel viszont beszélnie igen. kell. Azt a mindenségét neki.
3: Nem könnyű.
1: Én brutálisan tudok arcokat felidézni, és neveket az arcokhoz csatolni még inkább. Tehát valakinek ez egy képesség, de hogy évekre visszamenőleg. Ez jó?
2: Azt szerintem tök jó. A béka nálunk ilyen. 10 éve találkozott valakivel 5 perc.
1: Megmondja.
2: Tudja, hogy hol, tudja, hogy miről beszéltek, a nevét meg az arcát.
1: Zsen, ez mindig egy számol, hogy én így
2: nézem, mondom, ez honnan?
1: Hogy az Isten, igen.
3: De amúgy az ilyen emberek sokkal haragtartóbbak szerintem. Aki így emlékszik, tudod?
2: Ja, mert hogyha bántották, akkor arra.
1: Akkor megérzi.
3: Minden tud.
1: Facebookon mennyi ismerőse lehet egy ilyen nőnek?
2: Az mindenki.
3: Mert nem is jelölget, őt mindenkit ismer.
1: Igen, tehát azért az milyen lehet? Hány ismerősöd van így? Azt a mindenségét neki. És nem tudsz segíteni, tehát van párja, és a párja is azt mondja, hogy nagyon nehezen kezelhető ez, mert hogy ő megpróbálja elrángatni, hogy nem ismered,
2: most
1: gyere.
2: Most képzeld el, hogy te ilyen vagy, megy melletted a párod, és azt mondja, hogy figyelj, nem ismered, és neked már megvannak a kész emlékeid, és mondod, hogy ne ismerném, hát együtt voltunk 10 éve, mit te diszkóban. És mondja a párod, hogy nem
1: voltunk együtt.
2: De hát itt az emlékem, én emlékszem rá.
1: Igen.
3: Nekem van egy ilyen furcsa srác az életemben, aki azt mondta, hogy egy Pink koncerten ismerkedtünk meg. De én soha nem voltam Pink koncerten.
2: Hát vagy csak nem emlékszem.
3: De a srácra emlékszem, de a koncertre nem.
1: Na ez mondjuk tényleg szürel.
2: Ez mondjuk kemény.
3: De ezzel mi van?
1: Hát nem voltál Pink koncerten, de a srácra emlékszel, de te sose jártál Pink koncerten, soha nem hiszik, hogy ott találkoztatok.
3: Igen.
1: Tehát valami mind a kettőtök sztoriában közös. Neked a találkozás.
3: A srác egy nagyon karakteres, ez egy félvér srác, 2 méter magas, és hatalmas mikrofon feje van. Tehát hatalmas mikrofon haja van. És akkor mondta, de hát együtt oltuk végig a Pink koncertet, ilyen, hogy tes, hogy mi, hogy para, hogy, mert mi, és fogalmam sem.
1: De nem lehet, hogy voltál Pink koncerten? De csak egyszerűen kiesett?
3: Én is ezen gondolkodom, hogy lehet tudni az agyad, hogy egy ilyen
1: szintén koncert. Akkor a trauma volt, hogy egyszerűen kitörlődik. Tehát, hogy így...
3: De srác, akkor miért nem volt trauma?
2: Mert ő meg egy, a jó pozitív részt hozta be ebbe a buliba. Ugye, de figyelj,
3: de ez nagyon ijesztő. Miért volt trauma?
2: Nem lehet, hogy más koncerten voltatok, de arra már ő sem.
3: Mi, hogyha ő a hülye? Na, ezek a más. Lehet, hogy együtt dolgoztunk az önkormányzatnál.
2: Na, tessék.
3: Ahol ugye nem dolgoztam. Nem emlékszem rá.
1: Hol van ez a nő? Nincs barátnő. Meg lehet vele ismerkedni? Laci kérdezi. Ha nem lehet, hogy csak egy szemüveg kéne neki, de... De rohadékok vagytok. Nem, neurológusok vizsgálják, létező betegségről van szó, érzéki torzulásnak mondják, borzasztó megterhelő érzelmileg, azt mondja, és azt mondja, hogy most már tisztában van azzal jelen pillanatban, hogy a kapcsolatai nagy része csak az elméjében létezik.
3: Hát ez mindenkitől így van, barátom.
1: Van egy-két ember, akiben biztos, hogy megbízik, de tudja, hogy a nagy átlag, amiről visszagondol, hogy nem tudom, veled motoroztam tegnap, az ő tudja, hogy ez hogy egy fals emlék, és csak az ő emlékében létezik, nem motorozott senkivel tegnap.
2: És akkor fordítsuk meg, hogy képzeld el, hogy oda megy hozzá egy régi ismerős, akivel 10 éve nem találkozott, és elkezdi mondani a 10 évvel, és azt mondja, nem, te már ezzel legyen.
1: Igen. Ha hozzám ide jön egy ismerés, együtt nyaraltunk, azonnal rávágnám, hogy igen, és tartozol euróval. 1000 euróval, hogy megadnád. Így is van, mama. Tartozol, hát kölcsön adtam neked 1000 eurót, emlékszem, akkor ott látok az úszómedence mellett, igen. Ki volt az Eszter? Kumpele?
3: Nem, de most már minden tudnak, hogy vissza fogom nyomozni ezt a szituációt.
1: Hát képzeljük az évet, hogy mikor volt.
3: Matrix. Ez ilyen glitch a Matrixban.
1: Mikor volt 2005? A Pink? 2005.
3: Én 2005-re emlékszem, de...
1: Kezd el átgondolni valaki... januártól, hogy melyik nap mit csináltál.
3: Pink koncert, nagy magas
2: férfi.
1: Nagy magas mikrofonja, Kumpele tekintette.
3: Pink koncert Budapest.
1: Pink koncert Budapest. Hol voltál aznap?
3: Azt még az éjjel se tudja.
1: Nem lehet, hogy csak a színeket kevert össze, és Green Day koncert volt?
3: Ez az.
1: Érted? Tehát nem Pink volt, hanem Green volt. Érted? Érted ezt?
3: Figyelj, nem tudom, de az internet se tudja. Lehet, hogy is volt Pink koncert Budapesten. Volt Pink koncert Budapesten?
1: Igen. Még kapcsolatkoncerten is itt volt a Pink ide.
3: Az lesz
2: na,
3: az.
2: Na, voltál kapcsolatkoncerten?
3: Nem emlékszem rá.
1: Kapcsolat. Akkor... Brian Adams, Pink, szerintem őket még a...
3: 2006. június 18-án volt.
1: Veszel, vagy nem téhom. Igen. Na most már kezd el felderíteni, jó. Meg lesz Kumpele.
3: Írjátok, ott voltatok fel a Pink koncerten. Köszönöm.
1: És küldjetek képet Pinkről és Eszterről közösen, jó? Jövünk mindjárt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
6: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
5: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden csebben. önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban. Aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
17: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
19: 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgáló pultban csak 449 forint.
18: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
20: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Trendoptika. Az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trendoptika csoport üzleteiben.
24: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
25: Hosszú távú stabil munkát keresel Szombathelyen? Most itt a lehetőség. A BPV Hungária Kft. Termelési területre várja új munkatársait, többek között szerelő, forgácsoló és hegesztő munkakörökben. Gyere el toborzó napunkra május 21-én csütörtökön 14:30-tól. Keresd a részleteket Facebook oldalunkon és regisztrálj. Találkozzunk személyesen. Várunk Szombathelyen, a Körmendi út 98 szám alatt, a BPV-ben.
26: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Cadet modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
27: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
28: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
29: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
30: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Jurbi, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
31: Május 24. Budapest Park. Rá-

0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 6-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, már lehet regisztrálni a beszállítói fórumra, pályakarbantartási munkát végez a gyesev. Demeter Dia vagyok. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúsági egészségügyi osztályának vezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
2: Június 16-án Sárváron rendezik a Nyugat-Dunántúli Beszállítói Fórumot. Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában zajlott. A Vasvár megyei városban zárul a sorozat. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. Több vállalat is képviselteti magát a rendezvényen. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezési határidő június 8-a. További részletek a Vasvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Újabb szakaszon dolgoznak majd a gyesev munkatársai. A pályakarbantartási munkák ezúttal a Győr-Celdömölk vasútvonalat érintik június 1-e és 7-e között. Ez idő alatt Celdömölk és Pápa között változó napokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. A vonatpótló autóbuszok nem érintik Vénár vasútállomást, az utasok eljutását külön összekötőjáratokkal biztosítja a társaság. Május 27-én is dolgoznak ezen a szakaszon. Aznap a reggeli vonatok helyett Celdömölk és Vinár állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A vágányzár részletei elérhetők a gyesev ZRT honlapján. Sok napsütésre, koranyárias időjárásra számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Szombathely térségében is ez lesz jellemző, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, így csapadék sem várható. A szél ugyan néhol még átmenetileg élénk lehet, a legmelegebb órákban 23-25 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Érdemes arra figyelni, hogy magas lesz az UV-sugárzás. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep, csak néhol növekedhet meg kissé a felhőzet, a szél élénk lehet, 25-26 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió.
4: Itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Milyen az ideálisnak vélt nő vagy férfi alkat, ezt vettük át, hú, de régen volt. Kora reggel erről beszélgettünk, és nem azok hosszú az eredmények jöttek ki. Igen, hosszú volt, sok minden történt. Nem azok az eredmények jöttek ki, amire számítottunk. Úgy látszik, hogy változik a női és a férfi ideál. És felmondási indokokat is kértünk hallgatóktól, hogy főnökök írják meg nekünk, hogy kinek az alkalmazottja miért mondott fel.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
4: Kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apukatest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
5: oda
4: úgy
5: lehet
4: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és ugye azt a látszat az agya, hogy óvó, féltő és szerető.
5: De nem az a baj, hogy ezen a képen, ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsírszázalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó?
4: Ez is lehet egyébként. Mi baj a mexikóiakkal?
5: egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül egy, ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
6: veszélyesek?
5: Ha, nem az olyan veszélyes.
4: Megnyugodtam.
5: Hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
6: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha egyszer fordul el.
4: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
5: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
4: Keratin, de szeretnek.
5: Az a keratin, nem tudom.
6: Mi pénzt

0: És azt hiszem, mindennél többet ér.
1: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
2: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
2: Mondom
1: pasikat, mert itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb
0: combok. Egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
2: gyönyörű.
0: Ez egy átlagos testalkat.
2: Azt mondjuk rá, hogy
1: a 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsíra vitte el a legtöbb pasi szavazatát.
0: Téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a... ez a szélsőséges szám.
2: Tudtad volna vinni?
1: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
2: Eladjad meg 25-nél már sikítanál.
0: Szóval 25-nél te, 25-nél már, már felhívnál 112-t.
1: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
0: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
1: De azóta még jobban puszítom az anyukat. Tudjátok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
2: Mire számítottál?
1: Neki köszöni ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelent meg a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor a főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsabb marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk.
0: Figyelj!
1: A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
0: Tím gyomorsav. Ezt teljesen látom fogad.
1: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont se vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
0: Nekem ez nagyon tetszik.
1: Micsoda felelősségvállalás, nem?
0: Meg van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondod, hogy így...
1: 2 óra után.
0: Így van.
1: Mirom az ilyet. Nekem volt olyan alkalmazottam, akit azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
2: És igaza van, az nehéz.
1: Nagyon jó. Saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
0: Ne!
1: Felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok. Pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. Felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
2: De valószínűleg...
1: De ez generációs.
2: Igen,
0: de jó, ez engem is kikészített volna.
2: El.
1: Ez generáció, hogy kevésbé bírják ezt a fajta monoton terhelést.
0: De hányszor lehet meghallgatni?
1: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? Egyszer jött hozzánk egy srác próba mosogatásra. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
2: Mert mire gondoltál?
1: Hogy milyen durvába vannak emberek, ja. Nem? Náluk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden meg kell állóban meg kell állni. Minden meg kell állni, ő nem erre gondolt. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt 2 hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a 3 hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni.
0: És aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
2: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet. Behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok,

0: mert itt engem leklónoztak.
1: Mekkora duma! Nekem azt mondja a barátom, hogy neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
0: egyszerűen... Nem is mond semmit.
1: Nem, nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az... Egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs, hanem hogy teljes eltűnés is felszívódik.
0: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, át meg a gyógyszertárba, és nem látod
1: és a
0: büdös, soha
1: és többé, a büdös
0: jelző
1: nem jön többet.
0: Számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
1: Igen. Na, abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
2: Arra gondoltam, hogy csinálsz magadnak egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista hatására.
1: Csinálsz egy VIP-es?
2: Egy VIP rádió hallgatók
0: a csatornát. A hírek alatt rögzítesz, igen. Amiről akkor beszélünk, és zügy,
2: igen.
0: Gyerünk.
2: Igen, na, benne
1: abszolút, persze.
2: Feliratkoztok, lesz az első feliratkozó?
1: Persze, feliratkozunk. Jó. Tehát te a műsorból veszel ki részleteket, te üzemelted az a csatornát.
2: Tartalmat, igen, és minden
1: pénzt keresel belőle, és iratkozzak fel.
2: Belőle, és utána letiltalak.
1: Az imukadó. De jó, mikor vállalunk vagyok, én feliratkozom.
2: Így van.
1: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj.
3: A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, elköszönünk akkor.
0: Ide jó volt ez már, na?
2: Boldog hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Na. Ja igen, te holnap nem vagy.
2: Én már nem vagyok, most már itt van Juliska, és akkor majd ő lesz az asszony a háznál.
1: Juliska lesz, így van. Megmutatjuk még gyorsan, hogy a naphallgatója nálunk most mit kap. És meg is Frászt. Cserrentjük. Cserrentjük meg, hát a Lackó már bevicegett ide 6 gram morfiummal. Miután betolta a dokjától adott gyógyszert, 10-re már fekszik, mint egy elefánt, amit lebénítottak.
0: És neki van igaza, nem? Hát így van jó.
1: Persze, nem kell itt túlzásba esni.
2: Ha szombaton esetleg Nyírbátorban lennétek, szóljatok.
1: Hó!
0: Ki az?
1: Ki az? Az jó van.
0: Elfogadjuk.
1: Hogy hívnak?
4: Halló.
1: Ez jó, ez jó. Szia!
4: Figyelj, bocs, csak azért volt ilyen kicsit távoli, mert éppen Fülesen vagyok. Aztán lecsatlakozott róla meg... A határon jövök át.
1: Jó, örülünk, te vagy a nap hallgatója.
4: Azt a bocsánat.
1: Csááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
1: Egy jó kis utalvány, örülsz?
4: Ha tudnák, kiugrálnák innen a helyemről, csak mögöttem van 40 ember.
1: Úgy ne ugorják,
2: ne ugorják ki.
1: Küldjük akkor neked. Jó, köszi, minket hallgass, ciao.
4: Köszi, hello.
1: Ciao. Fazon volt, nem? Valamiben nagyon volt. Na jó, van neked akkor jó hétvégét, jó pihenést.
0: Jó pihit.
2: Jó mindent. Természetesen nem fog pihenni.
0: Hétfőn találkozunk.
2: Vagy a Révkamárom, hétfőn meg Pünköst, holnap. Nem tudom, hol leszek. Hírbátor, Nyíregyháza, Budapest. Lényeg, hogy kedden találkozunk.
1: Kedden tali gyerekek, hétfőn is. Puszi mindenkinek, sziasztok, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
14: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
16: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
17: Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping? Élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is. Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
18: Hozd ide papír hulladék Kft. Szombathely. Újságok, könyvek, karton, fólia, PET, páncélszalagátvétel, iskolai papírgyűjtés, iratmegsemmisítés. www.hozdide.hu.
19: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablokk falazó elemek minden méretben, felújítás, minőségi térkő, bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
23: A Rádió egy Szombathely taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió egy Szombathely taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöld szám 0680 620 620.
24: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább. Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
25: Carson Kóma, Well Hello, Ruzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
26: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: áll vasárnap a Budapest Parkban. Az év bulija jön Rádió 1-es DJ-kkel és világsztárokkal. Samfeld, a Swiss Disco, Cyril a színpadunkon. Hozzuk a meglepetés sztár fellépőket, Accent, Tóth Abigail. Infókért Katta weboldalunkra a radio1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre. És azt mondom, zenéje most az egyik világsztárunk. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 színpadán május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban élőben Samfeld!
1: Hi, I'm Samfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igaz.

0: valami. Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Szuper jó idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, de egy esti mozizásra szerintem sokan kaphatóak lesznek, főleg, ha ilyen filmek érkeznek, mint a Mandalóri és Grogu. A nagy sikerű Disney Plus sorozat története a nagyvászon folytatódik, ahol Din Djarin, a mandalóri fejvadász, és fogadott fia Grogu, azaz Baby Yoda új galaktikus fenyegetésekkel néznek szembe. A 2019-es Skywalker kora óta ez az első Csillagok háborúja mozifilm, amellyel a Lucasfilm igyekszik egy igazi rajongóbarát széles vásznú kalandot szállítani. John Favreau rendező irányításával egy látványos űreposzra számíthatunk, amely az új köztársaság törékeny békéjének korába enged bepillantást. Jó mozizást mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét.

0: van.
1: Nem? Na, Eszter, itt fogd meg, szori is!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
5: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik ma

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

adás lesz vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ismerem a lemezlovasainkat. Biztos vagyok abban, hogy játszani fogják. Ez az egyik legnépszerűbb dance dal a jelenben. A világ összes rádiójában imádják. BB Rexa, Faithless, New Religion. Ez a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forint. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Itt Budapestre repítünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Vele is lehet bulizni majd pünkös vasárnap, meg Szemfelddel, Switch Discóval, de aki ezt a remixet készítette, Cyril!
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi Saga, next.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést

0: tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
3: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársa előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 9 fok is lehet akár. Senki ne maradjon otthon. Mi Rádió Egyesek, bulizzunk egy nagyot!
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: itt a Rádió 1-en. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, a Rádió 1 születésnapi fesztivál meglepetés fellépőivel és a nyár dalával. Mindjárt jön Tóth Abigail és Accent.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is,
8: a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedakurt.
14: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol?
14: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
16: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
15: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Nagyon szép délutánt mindenkinek, Hello Szombathelyén, Farkas Beni vagyok, a csütörtök délutánt is együtt pörgetjük fel, méghozzá a Daily Mix-el, amikor mixben szólnak az igazi mai slágerek egy órán keresztül, de természetesen sok-sok hasznos infóval, érdekességgel is készültem Szombathely első számú és kedvenc rádiójában, ahol már érkezik is hozzánk szemfelt újdonsága, ez a Hurt Like Mine.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai pedig május 21-e, a tea világnapja. Ez az a nap, amikor végre hivatalosan is kijelenthetjük, a tea nem csak egy ital, hanem egy komplett hangulat, mert a tea minden élethelyzetre tud valamit. Ha fáradtak vagyunk, tea. Ha betegek vagyunk, tea. Ha vendég jön, szintén. Ha dráma van az életünkben, akkor pedig egy extra nagy bögre tea kell. Valahogy mindig ott van, és mindig úgy néz ki, mintha mindent megoldana, legalábbis egy rövid időre biztosan. A tea egyébként több mint 5000 éves ital, és a legenda szerint Kínában fedezték fel, teljesen véletlenül, amikor néhány tea levél belehullott egy császár forró vízébe, ami azért a történelem egyik legszerencsésebb hoppája volt. Innen aztán szépen meghódította az egész világot, és ma már gyakorlatilag minden országban van saját tea kultúra. És persze mindenkinek van egy saját teás személyisége, van, aki csak citrommal issza, van, aki mézzel, van, aki pedig 5 percig áztatja, más 30 másodperc után kiveszi a filtert, mert különben túl erős lesz. A tea világnapját az ENSZ is támogatja, mert a tea nem csak ital, hanem rengeteg ember megélhetése világszerte. Milliók dolgoznak tea ültetvényeken és a feldolgozásban. Szóval, amikor készítünk egy bögrével, egy elképesztően hosszú történet végére érünk oda. Itt a 97.7 Rádió, egyen pedig Kamrád felvételét hallgatjuk, jön a Be Mine!

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem sokára érkezik a hosszú hétvége, a pünkösdi pihenés, én pedig tudom, hogy mit fogunk csinálni vasárnap, ugyanis jön a Rádió 1 szülinapi fesztivál a Budapest Parkban, ahová igazi szupersztárokat viszünk el idén is. Szemfelt, a Switch Disco, Cyril, és persze a Rádió 1 legjobb DJ várnak mindenkit, úgyhogy tényleg egy hatalmas nagy bulira van kilátás, remélem Szombathelyről is minél többen ellátogatnak, és együtt bulizhatunk a Budapest Parkban. A buliról a részleteket a Rádió 1.hu-n találjuk. Itt a 97.7 Rádió 1-en megjön Billie Eilish és a Bad Guy.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és hoztam egy programötletet, Bringáz a suliba. Május 26-án 16:30-tól a Berzsenyi Dániel könyvtárban tartanak szakmai tájékoztatót, a program pedagógusoknak és szülőknek nyújt segítséget a biztonságot iskolai kerékpározás megszervezésében, olyan partnerek támogatásával, mint az Aktív Magyarország. Itt a 97.7 Rádió 1-en már Kashmir érkezik, ez a Wild Ride.

0: A mai Daily Mix véget ért, én azonban nem búcsúzom, a következő órában is én hozom az igazi mai slágereket, mutatom is, hogy mivel indítunk. Ez Ed Sheerantól az Azizám, amit mindjárt meghallgatunk teljes egészében. Tartson velem a folytatásban is. Én Farkas Benni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Virágoztassa be kertjét, balkonját, teraszát. Balkonnövények és muskátlik óriási választékban. Itt a tavasz, éled a kert.
1: Reklámot hallottak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Bennivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7

Szép délután és jó rádiózás szombat hely. Hello, hello, én Farkas Beni vagyok, a folytatásban is én jelentkezem, hozom az igazi mai slágereket csak változatosan, és hozom a Rádió 1 szülinapi fesztiválról a legfrissebb híreket. A nagy színpad line-upjával már lehet találkozni a rádió1.hu-n, úgyhogy tessék kattintani, hogy tudjuk, mikor lép fel a kedvenc Rádió 1-es DJ-nk a Budapest Parkban május 24-én. Remélem, hogy innen Szombathelyről is nagyon sokan együtt bulizunk majd. Egy biztos, május 24-én az év egyik legjobb bulija vár ránk. Itt a 97.7 Rádió 1-en pedig Martin Garrix érkezik, ez a Butterfly.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén pedig érkezik a kőszeghegyaljai nyitott pincenap május 23-án és 24-én. Ismeri meg a kőszegi szőlőtermesztés egyik hagyományos, nagymúltú helyszínét, a Kálvária hegyet. Ismeri meg a kőszegi borkultúrát, és látogasson borospincéket az ősi Bogányok szőlőhegyen és Cákon. Két napon keresztül élvezheti a helyi gasztronómiát és a helyi borokat. Sétáljon a természetben, és közben térjen be a borospincék hangulatos teraszaira, kerthelyiségeibe. A pincék karnyújtásra helyezkednek el egymástól, így gyalogosan is könnyen teljesíthető a túra. A Zsup Fedeles cáki műemléki pincesor önmagában nagy élmény, de ezen a napon valódi borászok költöznek a présházakba. A borok mellett több helyszínen is étkezési lehetőséget biztosítanak a pincészetek. Jó szórakozást előre is! Itt a 97.7 Rádió, egyen már Lady Gaga érkezik, jön az Abrakadabra!

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem sokára érkezik az egyik kultikus szombathelyi rendezvény, a Bloomsday. A rendezvény azon az irodalmi tényen alapul, hogy James Joyce Ulysses című egyetlen napon 1904. június 16-án játszódó regényének mítikus főhőse, Leopold Bloom reklámügynök dublini kispolgár szombathelyi származásúnak vallja magát. A helytörténészek kiderítették, hogy az 1800-as évek közepén valóban élt a városban, a mai főtér 41-es szám alatti házban egy Bloom nevű család. Egy család leszármazottja volt egy bizonyos Virág Lipót, aki Triesben került kapcsolatba James Joyce-szal. Ezen alapszik az immár hagyománnyá vált kortárs

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten pedig Balázsék ismét egy szuper játékkal jelentkeznek. Jön az elfűrészelt dalok. Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy slágerlészletet, a hallgatók feladata pedig az lesz, hogy felismerjék, melyik dal és előadó rejtőzik a megvágott hangok mögött. Ha sikerül eltalálni a dal címét és az előadóját, akkor fantasztikus nyereményeket lehet hazavinni. Erről részleteket a Rádió 1.hu-n talál. Itt a 97.7 Rádió 1-en pedig jön Rihanna és az S&M.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a Rádió Egyen a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom, azonban érdemes a folytatásban is velünk tartani, hiszen továbbra is Magyarország legváltozatosabb zenei órájával várjuk. Holnap találkozunk, délben jövök, addig is szép napot. Én Farkas Beni voltam, hello szombathely!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágerben. Egy szuper csütörtök délutánt mindenkinek, jó munkát, kitartást kívánok, például Lillának is, aki azt írta SMS-en, hogy már reggel óta főzi a kávékat, náluk a kávézóban mindig mi szólunk, feldobjuk a műszakot, és azt írta, hogy vasárnap természetesen Tali a szülinapunkon. Lilla, de jó vagy. Hát akkor a Rádió egy születésnapi fesztiválján várunk, de Nórit is, ő viberezett, főiskolára jár, egyetemre, de ma jó napja van, otthon van, tanul, a műsoron pedig segít neki koncentrálni. Ő is jön velünk a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, mert a vizsgák között kell a kikapcs. Hát akkor mi intézzük a jó hangulatot. A Rádió egy születésnapi fesztiváljáról most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: Mediumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja.

0: ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Micsoda aroma?
2: Olyan, mint Olaszországban.
1: Ez az igazi kávé.
3: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Reklámot hallottak.
9: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, nézem ki mit ír, jönnek még az élmények, emlékek a korábbi buliainkról. Haliat is, nekem a Rádió Egy születésnapi fesztivál egyet jelent a nyárral. 3 éve voltam először, akkor teljesen spontán mentünk, az elmúlt bulikban pedig, és idén is így lett, 1,5 éve megvannak már a jegyek. Puszi Nóri! Szia, Atis, Bence vagyok, Szegedről jövünk vasárnap a szülinapotokra. Tavaly a haverom napszemüvege bánta a tombolást, valahogy leugrott a pólójáról, aztán sikerült össze.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Aki mozizna a pünkösdi hosszú hétvégén és szereti a művészfilmeket is, az ne hagyja ki a Szeretet, ami megmarad című izlandi, dán, svéd, francia filmet. A történet egy izlandi család életének egyetlen évét öleli fel, bemutatva, hogyan próbálnak a szülők és a gyermekeik egy új egyensúlyt kialakítani a válást követően. A hagyományos drámákkal ellentétben ez a film nem a hangos veszekedésekre, hanem az együtt eltöltött idő csendes, intim, olykor humoros pillanataira fókuszál. Linur Palmazan rendező gyönyörűen fényképezett alkotása a természet körforgásával párhuzamosan ábrázolja a családi kötelékek törékenységét és szépségét. Jó mozizást kívánok mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
9: Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
15: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
16: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
15: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
17: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
18: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
19: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársa előtt. Keresse márka kereskedéseinkben omodahungary.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Május 24-én vasárnap 18 órától a szombathelyi kézislányok a Vác együttesét fogadják a Haladás Sportkomplexumban. 18 év után ezen a meccsen búcsúzik hazai közönségétől az SKKA csapatkapitánya Pődör Rebeka. Legyünk ott minél többen, és köszönjük meg együtt mindazt, amit a klubért tett.
23: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
24: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
25: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
26: Carglass javít, Carglass cserél.
27: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohemian Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
28: Kész a kerted a nyárra? Nálunk a Silvánusznál még májusban kedvezményesen veheted meg stílfűnyíródat vagy más kerti gépedet. Ha a szakértő segítséget szeretnél a választásban, akkor gyere el üzletünkbe a Silvánusz 2001 Kft-be, Szombathelyen a Hajnóci utca 15-be.
29: Hosszú távú stabil munkát keresel Szombathelyen? Most itt a lehetőség. A BPV Hungária Kft. Termelési területre várja új munkatársait, többek között szerelő, forgácsoló és hegesztő munkakörökben. Gyere el toborzónapunkra május 21-én csütörtökön 14:30-tól. Keresd a részleteket Facebook oldalunkon és regisztrálj. Találkozzunk személyesen. Várunk Szombathelyen, a Körmendi út 98 szám alatt, a BPV-ben.
30: Ha több fronton kell helytállnod,
31: le kell adni a prezentációt.
30: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
32: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
33: Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping, élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is? Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
21: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most.
26: Rádió
21: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Break my heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Én Györke Attila vagyok, aki mindenkit felkészít a zenékkel a vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Itt már most nyár van adásban. Vasárnap is az lesz. 28-29 fokot várunk, napsütés, nulla csapadékot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: rádiót fennék. Mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó. Jó zené.

0: gimnáziumai sláger megy. Vasárnap, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Már nincs sok idő, pislogunk kettőt és ott fogunk bulizni Samfeld fellépésén például. Show DJ-vel ellentétben Samfeld gyakran teljes zenekarral lép fel. Samfeld Live néven hirdeti ezeket a koncerteket. Ilyenkor fúvósok, énekesek kísérik a színpadon, ami sokkal koncertszerűbbé, organikusabbá teszi a zenei élményt. Hozzánk, hölgyeim és uraim, egy órás DJ-szettel érkezik majd Samfeld, mert hogy a négy világsztárunk közül ő az egyik.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Szuper jó idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, de egy esti mozizásra szerintem sokan kaphatóak lesznek, főleg, ha ilyen filmek érkeznek, mint a Mandalóri és Grogu. A nagy sikerű Disney Plus sorozat története a nagyvászon folytatódik, ahol Din Djarin, a mandalóri fejvadász, és fogadott fia Grogu, azaz Baby Yoda új galaktikus fenyegetésekkel néznek szembe. A 2019-es Skywalker kora óta ez az első Csillagok háborúja mozifilm, amellyel a Lucasfilm igyekszik egy igazi rajongóbarát széles vásznú kalandot szállítani. John Favreau rendező irányításával egy látványos űreposzra számíthatunk, amely az új köztársaság törékeny békéjének korába enged bepillantást. Jó mozizást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
10: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteitteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
15: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább. Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
16: Hosszú távú stabil munkát keresel Szombathelyen? Most itt a lehetőség. A BPV Hungária Kft. Termelési területre várja új munkatársait, többek között szerelő, forgácsoló és hegesztő munkakörökben. Gyere el toborzónapunkra május 21-én csütörtökön 14:30-tól. Keresd a részleteket Facebook oldalunkon és regisztrálj. Találkozzunk személyesen. Várunk Szombathelyen, a Körmendi út 98 szám alatt, a BPV-ben.
17: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, tévé, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
18: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
19: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Kész a kerted a nyárra? Nálunk a Silvánusznál még májusban kedvezményesen veheted meg stílfűnyíródat vagy más kerti gépedet. Ha szakértő segítséget szeretnél a választásban, akkor gyere el üzletünkbe a Silvánusz 2001 Kft-be, Szombathelyen a Hajnóci utca 15-be.
22: Carson Koma, Well Hello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró Fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
6: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furebeat, Antonio, Jauri és a Diszkósit DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1. 7 perccel vagyunk 4 után közlekedési infók. Budapesten volt már egy baleset a Kvassai Jenő út, Gubacsi út találkozásánál, írt a Drucker. Nagyon sokan szóltak, hogy fadölt az M7-esre Budapesttől a Balaton irányába Kápolnásnyék előtt a 42-es kilométernél. Csak a belső sáv járható úgy, hogy emiatt van dugó. Az M1-es is nagyon lassú ma Budapest felé Tatabányától szinte végig a külső sávban tehergépkocsik, kamionok. Érdemes személygépkocsival a belső sávot választani. Bárki bármit lát még, a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111. Jó utat kívánok mindenkinek, autós barátaimnak pedig ma is választottam egy zenét, az újat, BB Rexától, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most egy dallal Sam Feld következik, aki 8 éves kora óta pénzt keres, dolgozik. Jó, hát az elején nem mint zenész, önkéntes idegenvezető volt 8 évesen egy dinoszaurusz múzeumban, a szülővárosában, Hollandiában, Boxtelben. Szerintem ez nagyon menő, meg az is cuki lehetett, hogy egy 8 éves kisrác okosít ki mindenkit a dinókból a helyi múzeumban. Sam Feld aztán nagyon sokra vitte, a világ egyik legkeresettebb DJ-je lett, és vasárnap nekünk zenél majd a négy világsztárunk egyike, tehát Sam Feld!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Margut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág

0: kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
1: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, Juhász Gerivel és Pure Beat-tel 5-től live mix. Most 16:45-kor közlekedési infók. Nagyon lassú ma is az M1-es, Tatabányától szinte végig, a külső sávban tehergépkocsi, kamionok, érdemes személygépkocsival a belső sávot választani egy SMS-ezőnk szerint. 8-as főút, Székesfehérvár, az elkerülő déli részén az 1-es kilométernél egy áldogáló kamion miatt van torlódás, írta Kari. Sokan szóltak, hogy fadölt az M1-esre ma délután Budapesttől a Balaton irányába, Kápolnásnyék előtt, emiatt a 42-es kilométertől dugó van. Bárki bármit lát, még szóljon a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Új is meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and
9: Living. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
17: A Rádió 1 Szombathely Taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió 1 Szombathely Taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöld szám 0680 620 620. Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszíház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégéjén.
18: minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
19: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
20: Te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
21: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van. És képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
20: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
21: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
22: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
23: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
22: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, tévé, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
24: Virágoztassa be kertjét, balkonját, teraszát. Balkonnövények és muskátlik óriási választékban. Itt a tavasz, éled a kert.
25: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van, 3 nap múlva ilyenkor fogom elindítani az élő közvetítést a Rádió egy születésnapi fesztiváljáról, ahol természetesen Pure Beat is fellép, mint az összes Rádió egy DJ, Pure Beat-é, a mai Rádió egy Live Mix. Hello Pure Beat!
3: Csak így szavaztok, srácok! Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek!
2: A szokásos délutáni napszemüveg.
3: Igen, most a kicsit átlátszóbb van rajtam.
2: Láthatjátok ti is a Rádió egy Live Mixet, élőben megyünk az online felületeinken. Nagyon keveset fogunk beszélni, és nagyon sokat fogunk zenélni innentől. Kezdjük el!
3: És természetesen minőségi zenékkel, német minőségi house zenével indulunk, érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: Rádió 1 Live Mix.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: tökéletes a rádióban és tökéletes a klubokban, ez volt Kashmir és a Wild Ride a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt pár perc a Hűvösvölgyi úton, a Szerbantal utcánál, és több autó karambolozott az M0-ás autóúton a déli szektorban, a Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 16-os kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Három nap múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés a nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Az egyik külföldi fellépő szeretne most nektek üzenni, figyeljetek!
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Ő Sam Felt, és azt mondta, hogy gyertek és bulizatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Ez ugye három nap múlva lesz. Sam Felt fellépési idejének a kezdete 18 óra 55 perc.
2: Jó, azért jó, korán van, tehát tessék időben érkezni.
0: Bizonyám. Úgyhogy folytassuk most vele.
2: Igen, és ha már Sam Felt, akkor azért hoztam egy régebbi dalt, ami nem annyira aktuális, de azért elhoztam nektek, hiszen Sam Felt nem ma kezdte, és hát régen is már elég komoly slágereket írt, mint például a következő dal. Ez nem más, mint a Show Me Love című track. Nem tudom, hogy ez meg fog szólalni, de ha... Mikor kezd még egyszer?
0: 18.55.
2: Hát akkor azért sanszos, hogy lehetséges, hogy ilyen dalok is így lesznek. Van. Szóval, vagy esetleg valamilyen új remixben. Ezt IDX remixében hoztam, ez egy zseniális ismert vokál, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: At the turntables now. Pure Beat.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Mixben mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Tegnap a Third Is Mine Radio Show-ban már dumáltunk róla, hogy milyen lesz a Pure Beat set 3 nap múlva a rádió születésnapi fesztivál legvégén, de ha tegnap késő este valaki nem hallgatott volna minket, azért ismételjük el, mert Pure Beat egy buli végén, vagy buli vége felé, mert most kivételesen nem te leszel a legvégén, az utolsó előtti felé leszel, szóval Pure Beat a zárásnál mindig igazi különlegesség.
1: Így van, azt gondolom, hogy én ezeken a szetteken, ezeken a fellépéseken mindig legtöbbször a saját dalaimat játszom, illetve olyan zenékkel készülök, amik valószínűleg előttem nem nagyon szólalnak meg, szóval ezért szokott ez egy picit különlegesebb lenni. És hát természetesen, ahogy mondta Geri, nem a legvégén lesz, hanem 2-től 3-ig ezáltal azért egy pár régi klasszikus Pure Beat dal is fel fog csendülni, és persze a legnagyobb slágerek saját gondolásban, szóval egyértelmű, hogy mindenkinek ott a helye.
0: Találkozunk tehát 3 nap múlva, most vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján, 4 világsztár DJ, 5 órai kezdés, 3 különböző színpad, tényleg ott a helyetek, minden további információ a www.radio1.hu-n. Megyünk tovább.
1: Martin Garrix-el megyünk tovább, aki ezzel a dallal bontogatta ki a szárnyait az akkori IDM időszakban. Ez nem más, mint az Animal című track, na de természetesen most nem az eredeti verziót hoztam, hanem egy jó kis tech house verzióba, méghozzá Aurelius remixében, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Egy fantasztikus dal, 2007-ben született meg a legelső változata, és néhány hónappal később szó szerint újjá született a TikTokon, azóta pedig óriási sláger a világon mindenhol, a rádióban is. Ez a mix tökéletes az utolsó vendégem szempillájának az elkészítéséhez. Köszi szépen, sok puszi nektek, Regina!
1: Na hát akkor lezártuk a szempillázást.
0: Lezártuk a szemeket, mint a trónok arcában. Sziasztok, jól indul a délutánom, hogyha itt vagytok, és jó a kedvem is. Üdvözletel, István!
1: Üdvözlet!
0: Jó munkát, István! Sziasztok! A napsütésre rátok nézve és hallgatva az adást, feszítitek a nemzetközi színvonal mérföldköveit. Amúgy kakucson süt a nap, és tök jó idő van. Üdvözlettel, Tibor!
1: Á, azt akartam, hogy várj egy picit, hagyd találjam ki a kakucsról ér valaki, csak egy valaki lehet, Rami.
0: Aki ugye jó címborát. És hát isteni idő lesz 3 nap múlva is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Konkrétan tényleg be fogjuk durrantani, be fogjuk indítani a nyarat. 28 fokban kezdjük el az élő közvetítést 3 nap múlva délután 5-kor.
1: Az nagyon, de azért hozzatok magatok egy pulcsit, mert én hajnal 2-kor kezdek. Igen. Addig a lehető fog kellene.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Erre nagy szükség lesz, mindjárt kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort. Felépések még a Rádió 1 születésnapi fesztiválig.
1: Így van, holnap indulok, holnap Székesfehérváron és Budapesten leszek megtalálható, szombaton Szolnokon és Siófokon, és vasárnap pedig Balatonlelén, és utána pedig természetesen a Budapest parkban.
0: Yes, ott találkozunk, Lacikám, nagy voltál, vasárnap folyt könyv.
1: Kösz, hogy itt lehettem, további szép hetet mindenkinek, csak is sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Ed Sheerannel! És a kamerával Cyril remixben Cyril is fellép 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Részletek a radio1.hu-n, gyertek majd korán!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Mediumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 400 grammos csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Új is meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 699 000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termékvásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
14: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
15: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
14: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
15: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
14: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
16: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
18: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
19: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
20: Volkswagen. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
21: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
22: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
20: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
25: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
24: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Tok, fólia, töltő vagy új telefon? A Vétel GSM-ben mindent megtalálsz, ami a telefonodhoz kell. Mobiltelefon tartozékok, kijelző fóliázás és szervíz egy helyen. A szombathelyi Tesco üzlet soron, a hús- és ékszerbolt között. Vétel GSM, minden, ami a telefonodhoz kell.
27: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
28: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
29: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
30: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
31: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
32: Te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
33: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van. És képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
32: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
33: Persze. De hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
34: Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
35: Küzdelmes a fogyás? Ne szenvedj tovább! Palace Medical Center. Valódi megoldás orvosi háttérrel. 0630 529 8000.
36: Vádlott. Amikor hallotta, hogy hazaért a család, hogy nem menekült el? Miért maradt inkább a kanapén?
37: Annyira kényelmes volt. Olyan finom volt a szövet, a bútorok pedig stílusosak. Teljesen rabulejtett a nappali.
38: Petra bútorai önt is rabulejtik. Kárpitos bútorok 340 féle szövetből, szekrénysorok, dohányzóasztalok, fürdőszobaszekrények és még 1000 bútor, amellyel egy lakásból otthon válhat. Petra bútor, Szombathely, Puskás, Tivadar utca 13. www.petrabútordiskontok.hu.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
20: Rádió 1!
0: kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. 10 kilométeres dugó van egy baleset miatt az M0-as autóúton, a déli szektorban, Halászteleknél az M1-es felé vezető oldalon, és összeütközött két autó az M7-es autópályán is, a budaörsi kivezető szakaszon, a 12-es kilométernél. Itt 2 kilométeren át kell emiatt araszolni. Mindenkinek jó utat! A telefon pedig megállás nélkül csörög. Halló, halló!
1: Piroska vagyok, és szeretnék egy jokeri számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéjén van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsiznak.
0: És konkrétan tényleg mosolyog a hangod, egyszerűen árad belőle a vidámság. Mi ennek az oka?
1: Nagyon sikeres napom volt, munka szempontjából megyek haza a családomhoz, úgyhogy kellett öltöbbe.
0: De szuper, és akkor jön, amit kértél, Joel Corey, ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, és sok-sok ilyen boldog napot kívánok még neked.
1: Neked is.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai slágermegy, és három nap múlva konkrétan szó szerint berobbantjuk a nyarat, mert hogy a Rádió Egy születésnapi fesztiválján most vasárnap 28 fok lesz, szikrázó napsütéssel, eső nélkül, gyertek korán!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Erzsébet, parancsolj!
3: Hájpatontól kinek egy tart.
1: Oké, és kinek menjen?
3: Mincinek, Boginak, Zsófinak, Mesinek, Nellinek.
1: És ők kollégák vagy barátnők?
3: Barátnők.
1: Jól van, szól is nektek mindjárt Hájpaton és az Out My Head. És a további kéréseket is várom a számunk 0620-3111-111.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
12: Volkswagen.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
17: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik ma

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert ha

0: A YouTube-on meddig fog tartani a közvetítés, kérdezi Aliz. Kedves Aliz, a YouTube-on meg az online felületeinken képben este 10-ig tart az élő közvetítés, a rádióban pedig csak hangban egészen éjjel 2-ig. Sziasztok, szemfeltet láttuk egyszer Amsterdamban, imádtuk, úgyhogy megnézzük a születésnapotokon is. A Heart Like Mind kérem Diusnak, a feleségemnek üzenem, hogy nagyon szeretem. 6:30 körül érkezünk vasárnap, üdvözlettel Tibor. De jók vagytok, és akkor pont látni fogjátok szemfeltet, ő 18:55-kor kezd tehát a nagy színpadon, a Budapest Parkban 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. József is őt kéri, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: A páromnak, és hogy nagyon szeretem.
0: Na akkor Samfeld és a Heart Like Mine most pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Hello Samfeld!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Tündének hívnak, szép estét!
0: Szia Tünde, neked is szép estét, parancsolj!
1: Ed Sheerantől kérnék szépen egy számot, ha van rá mód.
0: Abszolút, Ed Sheerant imádjuk, kinek menjen?
1: Hát a leányomnak szeretném, akkor bannának.
0: Szól is neki mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. És hát 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jönnek a részletek most.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgálópultban csak 449 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fan sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Virágoztassa be kertjét, balkonját, teraszát. Balkonnövények és muskátlik óriási választékban. Itt a tavasz, éled a kert.
13: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
14: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
18: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: De hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
21: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
2: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
21: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
4: Május 24-én vasárnap 18 órától a szombathelyi kézislányok a Vác együttesét fogadják a Haladás sportkomplexumban. 18 év után ezen a meccsen búcsúzik hazai közönségétől az SKKO csapatkapitánya Pődör Rebeka. Legyünk ott minél többen, és köszönjük meg együtt mindazt, amit a klubért tett.
22: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
25: Rádió
24: 1! Indul!
25: Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: fellépőket 18.25-től Accent, 18.55-től Szemfelt, 19.55-től a Switch Disco, 20.55-től pedig Szilől a nagy színpadon. Minden további info a www.radio1.hu-n. Halló, halló!
1: Szia, Krista vagyok. A férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki úton van Szegedről, hazafelé. Martin Garrix-től szeretnék valamit.
0: Oké, akkor jön is tőle a Butterflies. Mit üzensz a férjednek?
1: Hogy vigyázzon az úton, és nagyon várjuk haza a kisfiammal.
0: Na akkor előre is szép közös estét kívánok nektek, és kösz, hogy ti is itt vagytok a Rádió 1-en.
1: Köszönjük, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Viki vagyok, és szeretnék érni a Faithless-től egy számot.
0: Hello, te vagy az a Viki, aki szerintem mindig szomorú, de te mindig elmondtad, hogy nem szomorú vagy, hanem rettenetesen fáradt. Legutóbb 3 hete beszéltünk körülbelül, és azt mondtad, hogy valamikor május vége felé lesz egy olyan időszak, amikor nem kell annyit dolgoznod, és sokkal vidámabb lesz a hangod. Szerintem ez az időszak, ez most elmaradt.
1: Most már azért valamennyivel vidámabb.
0: Hát, szerintem nem annyira. Végig te túl sokat dolgozol.
1: Ja, igen.
0: És mit mondtál, mit szeretnél kérni? Faithless?
1: Faithless-től valami számot.
0: A Faithless-nek van egy óriási nagy klasszikusa, illetve több is, de az egyik legnagyobb, az az Insomnia, amihez most készült egy felújított változat, Bibi Rexának köszönhetően, úgyhogy most már ének is van ebben a dalban. Ez jöhet?
1: Persze, igen, jöhet.
0: Kinek küldjük?
1: Annak szeretném küldeni, meg fiamnak, Márknak.
0: Faithless, Bibi Rexa, Insomnia 2026, ez akkor most nektek pörög itt a Rádió 1-en, és jó pihenést kívánok majd.
1: Neked is.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Halló, szia, Sanyi vagyok. Püspök ladányból.
0: Sanyikám, a kiküldött püspök ladányi tudósítónk, ez persze csak vicc, az új püspök ladányi frekvenciákon, amit hol lehet beprogramozni?
1: 91.8.
0: Így van. Mit kérünk ma, Sanyi?
1: Lady Gagától szeretnék egy számot kérni.
0: Oké, okay, hová menjen és kinek?
1: Debrecenbe a szájsebészet klinikára, mert kiváló munkát végeznek, mert rajtam is most segítettek, mert most gyógyulófélben vagyok.
0: Ja, Istenem. Sanyikám, de azért jössz a születésnapi fesztiválunkra 3 nap múlva, nyugtass meg.
1: Ezt nem tudom megígérni, mert most 2 fogat húztak, gyógyulófélben vagyok.
0: Azt ugye tudod, hogy mondjuk a pálinka az nagyon jót tesz fokhúzás
1: után? Tudom, tudom, most tudom.
0: Jó. Tehát ezzel te is tisztában vagy?
1: Tisztában vagyok,
0: és igen. Szerintem a Budapest Parkban is lehet majd kapni.
1: Vasárnap. Nem ígérek semmit, gyógyulófélben vagyok most.
0: Jó, van. Figyelj, addig még van 3 nap, szerintem simán addig összerakod magad, jó?
1: Hát ne próbálom akkor.
0: Sanyikám, én nem szeretnék úgy hazamenni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, hogy nem találkoztam Sanyival püspökladányból.
1: Jó, hogy meg lesz, nem tudom.
0: De imádlak! Okay, Sanyi, ez a beszéd, nagyon-nagyon várunk téged, én szeretnék veled egy közös fotót mindenféleképpen, jó?
1: Oké, megvan.
0: Ez a beszéd, jobbulást kívánok addig is! 28 fokban kezdjük majd az élő közvetítést, vasárnap délután 5-től szikrázó napsütés lesz, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És akkor hamarosan Lady Gaga énekel! A további kérések pedig jöhetnek még este 8-ig, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander der PHEV. Az élet nagyszerű.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Micsoda aroma?
6: Olyan, mint Olaszországban.
5: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Volkswagen.
12: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
13: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
12: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
17: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4 akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
2: Rádió 1!
12: Folytatódik.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia, Zsuzsi!
1: Szia! Fiamnak szeretnék kérni születésnapjára egy zenét, az Ordinary.
0: Alex Warren Ordinary, fantasztikus popdal. Hány éves a fiad és hogy hívják?
1: 23 és Tominak hívják.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, és kösz, hogy minket hallgattok!
1: Köszönöm, szia! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Megy. Ki a következő telefonáló? Halló?
1: Roland, szia. Szeretnék Rétől egy új számot kérni.
0: Hello, Roland. Akkor jöhet mondjuk a Where is my husband?
1: Szuper, köszönöm.
0: Kinek menjem?
1: Igazából a csapatnak, akivel utazunk Ausztriába.
0: Milyen csapat vagytok ti? Ott melóztok?
1: Nem, haverok vagyunk, és megyünk egyet kirándulni a hosszú hétvégére.
0: És hát akkor üdvözlet a feleségeiteknek haza, Ray, Where is my husband? Ez most nektek pörög itt a Rádió 1-en. Jó kirándulást, jó utat!
1: Köszi.

0: Rádió 1-et halljátok, lassan átadom a stúdiót a Disco Sheetnek, 9-től pedig jön a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá Regán Lilivel, aki ugye háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és adunk egy kis ízelítőt abból, hogy Regán Lilitől mire számíthatok 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk újra, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
17: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
18: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
19: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
5: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. Fiorebútor.hu.
7: Amerre én járok, arra bámul a világ.
20: Carson Kóma, Velhello, Rúzsa Magdi, Négyes Street, Horváth Tamás, Betonhofi, Lotfi Begi, Jamina. Tavaszáró fesztivál Babót, május 29-30. A részletes programot keresd a Facebookon. Idén Babóton zárjuk a tavaszt.
21: Tok, fólia, töltő vagy új telefon? A Vétel GSM-ben mindent megtalálsz, ami a telefonodhoz kell. Mobiltelefon tartozékok, kijelző fóliázás és szervíz egy helyen. A szombathelyi Tesco üzlet soron, a hús- és ékszerbolt között. Vétel GSM, minden, ami a telefonodhoz kell.
22: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
23: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
24: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikákban.
25: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
26: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
28: Disco!
29: Disco! Disco!
30: A rádió DJ Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával.
31: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show csütörtök este, és számolok vele, csütörtök, péntek, szombat, már csak hármat kell aludni, és rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, találkozhatunk a Diszkósít csapatával velünk is, meg az összes rádió egy DJ-vel és három szupersztár nemzetközi sztárral, ott lesz Szemfeld, Cyril és a Switch Disco.
32: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madam, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és nagyon-nagyon fontos, hogy már csak egyet kell aludni, és jön egy olyan hétvége, amely még nem volt a Diszkósít történelmében, ugyanis Diszkósít aktivizációk lesznek pénteken, szombaton és vasárnap is. Ezzel a jó hírrel megyünk tovább, illetve egy Sheeran lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel, de nagyon-nagyon fontos, hogy a muzsikát is Bárány Attila szolgáltatja.
1: Igen, mert ő nincs itt, de pénteken már érkezik ugye Turkevére, ott lesz diszkosít Legends, erről beszélt Hambai PG, hogy hihetetlen aktivizációban vagyunk, három nagy diszkosít partink is lesz. Szombaton pedig érkezünk majd Vonyalszvashegyre, ott lesz diszkosít Legends, ebben a diszkóban még nem játszottunk, legalábbis így ebben a formában, hogy 4,5 órán keresztül pörgetjük az elmúlt 20 év elektronikus kedvencét, és diszkosít lesz ugye a helyszínen. Én előtte még egyébként Balatonfűzőn is pörgetek majd a Boppáján este 8 és 10 között. Vasárnap pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, erről már beszéltem az elején, arról viszont nem, hogy bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt és klippet is egyben. Bárány Attila mixel, és megyünk tovább Tyler lemezével, ez a Water Bissensuelben, a diszkosítben.

0: Ez a rádió esti showja, a Diszkosít Rádió Show, Bárány Attila mixel, de mi vagyunk itt a stúdióban, Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Amit korábban említettem, volt ez a Diszkosít történelmének legerősebb hétvégéje, mi szerint ugyebár pénteken, szombaton és vasárnap Diszkosít party van, de ez a május 2026-ban minden idők legerősebb hónapja a Diszkosítnek, ugyanis 5 darab aktivizációnk van vagy volt, ugyebár Dombóváron jártunk 2-án, és még ebben a hónapban vasárnap, május 31-én Pákra megyünk egy Diszkosít pizza kóstoltatásra, szóval ez egy nagyon-nagyon tényleg a legerősebb hónapja a Diszkosít történelmének.
0: Most pedig megyünk tovább, ezúttal Zoo és D közösével, a Five Star-ral, itt a Diszkosít Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lagermed diszkosít Rádió Show, Bárány Attila muzsikájára, mixére, DJ Junior és jó magam Hambai PG. Ugyebár elmondtuk, hogy rettentően erős hétvége lesz a diszkosít szempontjából három bulival is. Én egyébként emellett még szombaton érkezem majd Dusnokra, és onnan száguldozok át mondhatni az egész országon keresztül, és érkezem meg majd Vonyarcvashegyre.
1: Nekem egy kicsit könnyebb lesz a Vonyarcvashegy, mert előtte közelben Fűzföl leszek, és onnan érkezek meg, az egy kicsit rövidebb út, de szerintem Hambai PG is időre oda fog érni, mint ahogy Bárány Attila is, hiszen ezen a hétvégén három nagy diszkosít aktivizáció, és készüljetek a vasárnapi napra. A Budapest Park nagy színpadán a Rádió egy születésnapi fesztiválon diszkosít lesz, közel fél órát fogunk játszani, majd lehet, hogy egy kicsit többet, és itt fogjuk bemutatni egyébként a vadonatúj diszkosít dalt, valamint a hozzátartozó új klipet is. Jön Phil Collins ének hangjával a Genesis és az I Can Dance itt a diszkosítben a Rádió 1-en, B-Sensual Mixben.

0: Ez volt a Diszkosi Radio Show, itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkitől, én DJ Junior voltam, minden eredeti valódi elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Han vagy Hun, ahogy tetszik, kövessétek be. Ezen kívül kiraktam a Facebookra és a rajongói oldalamra a felső posztként az elmúlt hónapokban elkövetett DJ Junior 2026-os eredeti valódi remixeket is, onnan le tudjátok szedni, tudjátok játszani, hallgatni, amit szeretnétek vele. Három aktivizáció diszkosít ezen a hétvégén, már beszéltünk róla, úgyhogy készüljetek, nagy dolgok lesznek itt, és ezen kívül új diszkosít dal megjelenés is lesz, nem elfelejteni, ugye ez a nagy színpadon a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, én legközelebb holnap este jövök ide a Rádió 1-re, és akkor mixelek, itt lesz velem Hanvai PG is, ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, ne tessék elfelejteni, holnap este Túrkevén várunk mindenkit sok-sok szeretettel, mint diszkosít, aztán szombaton Vonyarszvarsenyen, mint diszkosít, aztán vasárnap a fővárosban, a Budapest Barban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, mint diszkosít, speciálban egyébként én még szombaton Dusnokon egészen korán, már 21 óra 30-tól várok mindenkit sok-sok szeretettel. És nagyon-nagyon fontos, hogy május 31-én közönség találkozó diszkosít pizza kóstoló, ahol az első 150 érkező egy szelet diszkosít pizzát kap ajándékban. Ezzel búcsúzom, ennyi lett volna ma estére a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Diszkosít Radio Show.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Helyi kulturális percek.
3: Köszöntöm Önöket, Demet Erdia vagyok. Pünkösdre készülnek Vasvár megyében, számos településen szerveznek programokat. Sárváron a Nádasdivárban vasárnap családi délutánt tartanak, kézműves vásárral, népi játékokkal, zenés mesejátékkal, koncertekkel. A Szent László katolikus templomban este a sárvári koncert fúvós zenekarat koncertet. Bükön szombaton gyalogos zarándoklatra és zenés elhítatra hívják az érdeklődőket. Gencsapátiban pünkösdi kavalkádot tartanak. A hétvégén sportnap, táncmulatság, gyereknapi forgatag, koncert is szerepel a kínálatban, és vasárnap rendezik a 29. Gencsi Söprű Néptáncfesztivált. Szalafőn is lesz pünkösdölő, ahol kézműves foglalkozásokkal, mézkóstolóval, az Őrségi Népi Műemlék Együttes bemutatásával is készülnek mások mellett, számol be a VAOL. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi program sorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A beharangozó tájékoztatón elhangzott, a fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönség kedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül még. Június 12-e és 16-a között rendezik a Bloomsday Összművészeti Fesztivált Szombathelyen. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai programok is szerepelnek az idei kínálatban, közölték a szervezők. Az esemény egyik leglátványosabb és leginnovatívabb kezdeményezése a murális műhely, amely nagyméretű falfestmények formájában reflektál James Joyce világára. A város különböző pontjain több 10 négyzetméteres, tartós képzőművészeti alkotások születnek. A részletes programok megtalálhatók a rendezvény Facebook oldalán. A hónap végén startol az Öko Plusz Fesztivál a Vasiskanzenben, írja a VAOL. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján elhangzott, május utolsó hétvégén zenével, irodalommal, kézműves termékekkel telik meg Szombathely szabadtéri néprajzi kiállítása. A háromnapos esemény keretében lesznek előadások és beszélgetések, színházi előadás, táncház is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
5: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt van a kékhajú lány, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Regán Lilinek hívják ma egy nagyon menő baseball sapkában. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát Lili természetesen idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ami 3 nap múlva lesz vasárnap a Budapest Parkban.
1: Pontosan, elképesztő, már annyira várom, képzeld Geri, készül már rá a ruhám, barátnőm csinálja,
0: hoppá,
1: külön
0: hoppá.
1: Fellépőszet készül erre az alkalomra, fú, elképesztően várom már, hogy ott legyünk.
0: Sztorizunk ma még a születésnapi fesztiválról, mindenféleképpen legyetek ott, ha szeretnétek látni élőben a külföldi sztárfellépőket, érkezzetek korán, délután 5-kor már startolunk, lesz élő közvetítés is, élőben megyünk a következő 3 órában, minden felületünkön kezdjük el.
1: Start, akkor induljunk is, 2 órán keresztül itt vagyok veletek, elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en, csak is a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: A Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ-e, győztes nálunk a Rádió 1-en. Elképesztő mennyiségű üzenet, pedig épp, hogy csak elkezdtük a műsort. Sziasztok, Lili, hogy vannak a csontjaid? Úgy ropogtak, mintha egy nyúl rúgott volna le egy rolleres. Üdvözletten, Roncsó.
1: Akkor ezek szerint látta a videót.
0: Láttam mind a kettőt.
1: Jól vagyok, sőt, jobban vagyok, mint azelőtt. Pont ez a lényeg. Hát igen, voltak nagy ropogások, de én mondjuk nagyon élvezem ezt.
0: Ez egy ilyen csontkovácsos videó. Én láttam azt a videót is, amikor először voltál ott, és pont szembe jött velem a TikTokon az a videó is, amit pár napja készítettetek, amikor másodjára voltál csontkovácsnál. Elképesztően hangosan ropognak a csontok ilyenkor. Ez fájdalmas?
1: Nem fájdalmas. Én kifejezetten szeretem egyébként ezt az érzést.
0: Sziasztok, hello Lili, végre! Hétfőn jól lemaradtam az élőadásról, csak a végére érkeztem meg, illetve a Hilmi premierre. Imádom ezt a számot. Már akkor tudtam, hogy csúcs lesz, amikor az első kis részletet megosztottad belőle. Várom,

0: országos rádió premierről, ott nagyon, nagyon szép dolgokat mondtál arról, hogy miről szól ez a dal, és hogy miben segíthet ez a dal másoknak.
1: Igen, ezt a dalt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy magamnak írtam, én nem terveztem ezt megosztani vagy kihozni. Terápiás dalírás jelleggel készült, szerettem volna kiírni az érzéseimet, a gondolataimat, hogy milyen az, amikor csalódunk és azt érezzük, hogy mélyen vagyunk és nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Ezek az érzések vannak ebben a dalban, és azért is osztom meg, mert nekem nagyon sokat segített ez a dal, és szeretném, hogy ezzel a zenével másoknak is tudjak segíteni, és jó energiákat adni ezen a dalon keresztül.
0: Úgyhogy készüljetek fel, szerintem tekerjétek fel maximumra a hangerőt is, és a következő 3-4 percben zárjatok ki mindent, és koncentráljatok erre a dalra, indítsuk el.
1: Érkezik tehát a legújabb saját dalom, a Heal Me, itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és természetesen nagy színpados fellépő három nap múlva vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello Lili még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Ő pedig Sam Feld volt a Heart Like Mine című fantasztikus dalával az előbb, ez egy Coldplay feldolgozás. Sam Feld szintén fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Figyelem, mondom a kezdési időpontját, 18 óra 55 perc. Tehát Sam Feld rajongók, a kedvencetek 18.55-kor a nagy színpadon a Budapest Parkban, most vasárnap három nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nem tudom, mit csináljak az SMS-ekkel. Ha most mindegyiket elkezdjük elolvasni, akkor Lili egy darab zenét nem tud lejátszani innentől kezdve, csak mondom.
1: Ennek mondjuk örülök, hogy ennyien írtok, köszönöm szépen.
0: Rengeteg az SMS meg a Viber üzenet. Miki fiam 9 éves, és üzeni Lilinek, hogy isteni jó lett az új szám.
1: Aj, de aranyos, köszönöm szépen.
0: Drága Lili, nem tudsz rossz zenét csinálni, a Hilmi nagyon jó lett, az új kedvencem, Zsuzsnyó.
1: Köszönöm egyébként. A legtöbben azt mondják, hogy ez a dalom lett a legjobb, ami tényleg azért érdekes, mert abszolút nem terveztem kiadni, és lehet, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok.
0: És egy titkot hadd osszunk meg veletek, vagy egy fél titkot hadd áruljunk el. Underground körökben is vannak olyanok, és van egy konkrét olyan személy, aki tehát egyáltalán nem azt a zenét játsza, amit Lili, egyáltalán nem az ő világa, viszont meghallotta ezt a dalt, és bejelentkezett, hogy szeretne belőle készíteni egy remixet.
1: Egy saját verziót, igen, amit játszana a fellépésén, ez egy óriási megtiszteltetés nekem, hiszen egy hatalmas név, egy hatalmas legenda így a szakmában, és nagyon örülök egyébként, hogy a Hilmi az egy olyan dal lett, ami valahogy pont olyan középszinten mozog, hogy a mainstream és az underground körbe is egy picit beleillik, vagy nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, szerintem ez egy különlegessége a dalnak.
0: Szerintem ez a lehető legjobb megfogalmazás. Képzeljétek el két kört, amik metszik egymást, és a Hilmi az egyik oldalon van a mainstream zene, a másikon az underground stílus, és szerintem tökéletesen ott van a metszetében ennek a két körnek ez a dal, mert hogy mind a két zenei világban el lehet képzelni ezt a dalt.
1: Köszönöm, Geri, örülök, hogy te is így gondolod.
0: Lili, isteni az új szám, és tök jó volt vele talizni Szombathelyen a kitelepüléseteken. Hollandiából jöttünk haza csak miattatok, élmény volt, Anita.
1: Azta. Az nem semmi, nagyon szépen köszönjük.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgünk tovább, jön a nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Abszolút, az egyik kedvencetek érkezik most, ez a Bambolé itt a Rádió 1-en. Csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Úristen, de jó volt ez a dal.
1: Én is nagyon-nagyon szeretem. Ez is tipikusan egy ilyen gondolkodós, autókázó zene, úgyhogy a mixem végét, ugye mindig ilyen felé szoktam elvinni, még itt vagyok veletek egy órán keresztül, és a második mix végére is tartogatok egy hasonlót.
0: De jó, sziasztok Lili és Geri! Szeretném nagyon megdicsérni Lilit, mert nagyon jó lett a Heal Me című új száma. Ráadásul pont a ballagásomkor fog kijönni, ennek annyira örülök. Lili a példaképem, szeretem a mixeidet nagyon, és minden héten hallgatlak, csak így tovább, üdvözlettel Dominik.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor ez egy ilyen kis ballagási ajándék tőlem. Ne felejtsd majd el megnézni a videoklipet is, mert az is készül hozzá, ugye 29-én lesz elérhető a YouTube-on.
0: Addig pedig, tehát május 29-éig kizárólag nálunk a Rádió Egyen hallható a dal. 10 óra után visszajövünk, addig pedig egy kicsit szusszanunk.
1: Pontosan, maradjatok velünk, ugyanis elsőként érkezik majd egy olyan DJ producer, aki ott lesz a Rádió Egy szülinapon.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Helyi kulturális percek.
4: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Pünkösdöreg készülnek Vasvár megyében, számos településen szerveznek programokat. Sárváron a Nádasdivárban vasárnap családi délutánt tartanak, kézműves vásárral, népi játékokkal, zenés mesejátékkal, koncertekkel. A Szent László katolikus templomban este a sárvári koncert fúvós zenekarat koncertet. Bükön szombaton gyalogos zarándoklatra és zenés elhítatra hívják az érdeklődőket. Gencsapátiban pünkösdi kavalkádot tartanak. A hétvégén sportnap, táncmulatság, gyereknapi forgatag, koncert is szerepel a kínálatban, és vasárnap rendezik a 29. Gencsi Söprű Néptáncfesztivált. Szalafőn is lesz pünkösdölő, ahol kézműves foglalkozásokkal, mézkóstolóval, az Őrségi Népi Műemlék Együttes bemutatásával is készülnek mások mellett, számol be a VAOL. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi program sorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A beharangozó tájékoztatón elhangzott, a fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönség kedvencek és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül még. Június 12-e és 16-a között rendezik a Bloomsday Összművészeti Fesztivált Szombathelyen. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai programok is szerepelnek az idei kínálatban, közölték a szervezők. Az esemény egyik leglátványosabb és leginnovatívabb kezdeményezése a murális műhely, amely nagyméretű falfestmények formájában reflektál James Joyce világára. A város különböző pontjain több 10 négyzetméteres, tartós képzőművészeti alkotások születnek. A részletes programok megtalálhatók a rendezvény Facebook oldalán. A hónap végén startol az Öko Plusz Fesztivál a Vas és Kanzenben, írja a VAOL. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján elhangzott, május utolsó hétvégén zenével, irodalommal, kézműves termékekkel telik meg Szombathely szabadtéri néprajzi kiállítása. A háromnapos esemény keretében lesznek előadások és beszélgetések, színházi előadás, táncház is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél.
6: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
7: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is Mine Radio Show.

0: Egy perc elmúlt este 10. Hello mindenkinek, bulizunk tovább, mellettem még mindig Regál Lili a lemezjátszói mögött. Háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Lili idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ezt 3 nap múlva rendezzük, most vasárnap a Budapest Parkban a külföldi fellépők Cyril, Samfelt, a Switch Disco, valamint Accent élő közvetítés délután 5-től, és akkor a nemzetközi nagyágyuk közül jön most egy.
1: Így van, hiszen az ő remixében játszom én Ed Sheerantől a Camerát, ez érkezik most elsőként itt a 2. órában a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.
0: World is Mine Radio Show. Itt van tehát Cyril.

minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

Olaszország új szuper tehetsége, Hypaton és az Out My Head, a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, és hát ne felejtjétek, 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel megy a buli, sőt már az after party a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, amit most vasárnap rendezünk a Budapest Parkban, a külföldi fellépők Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Regán Lili nagy színpados fellépő, tehát ha szeretnétek Lilit élőben látni, akkor gyertek korán mindenféleképpen. Milyen lesz a Regál Lili fellépés most vasárnap? Én erre mindig annyira kíváncsi.

0: nagyon durva. És ez a legjobb, és süt a nap, és imádom.
1: Nagyon-nagyon nagy buli lesz. Gyertek, reméljük, hogy jó sok rádió egy hallgatóval találkozunk. Megyünk közben tovább.
0: Hát egy húzósabb darab érkezik most. Rengeteg DJ játsza világszerte. Ez egy remix, és egyszerűen annyira elkapták. Tényleg nagyon-nagyon dögös ez a zene. Érkezik a Bounty Hunter-től a Whoops. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Rewind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: DJ's in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.
1: Lemez játszók mögött, regálili.

0: Show, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, idén is nagy színpados fellépő az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon. 3 nap múlva ilyenkor már javában bulizunk együtt veletek. A Budapest Parkban isten idő lesz, 28 fokban kezdjük majd el az élő közvetítés délután 5-től, bővebb infók a rádió1.hu-n. Sziasztok, szép, hosszú hétvégét kívánok előre is a kedvenc DJ-nek, Regál Lilinek. Imádom a Dreamin és a Hilmi című számát is, és persze a dinnyelvő macskáját. Üdvözlete, János!
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy most már a Hilmi is belekerült ebbe a felsorolásba.
0: Sziasztok, szép estét mindenkinek! Lili új dala és Geri új könyve, a legjobb kombó. További szép estét, Ricsi!
1: Wow!
0: Vagy, Ricsi!
1: Igen, köszönjük szépen!
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. És ha valaki az előző órában nem hallgatott volna minket, Lili egy külön a Rádió egy születésnapi fesztiváljára készült fellépő ruhában megy majd fel a színpadra.
1: Igen, Geri kérdezte, hogy milyen lesz, mondtam neki, hogy nem árulom el, majd meglátja vasárnap. Egyébként még én sem láttam.
0: Ez ilyenkor úgy működik, hogy van egy elképzelésed, azt elmondod egy tervezőnek, vagy egy stylistnak, hogy te nagyjából ilyet szeretnél, vagy hogy pontosan ilyet szeretnél, és ő megcsinálja tűpontosan úgy, ahogy te elképzelted.
1: Ez így van, és ez a valaki az egyik legjobb barátnőm, úgyhogy tavaly is ő csinálta a ruhámat a Rádió 1 szülinapi bulira, és nagyon kíváncsi leszek, hogy idén mi sül ki ebből.
0: Ezt is láthatjátok a helyszínen, vagy pedig az élő közvetítésben képben, tehát videóformában a YouTube és az online felületeinken délután 5-től egészen este 10-ig követhetitek majd az eseményeket, és magát a bulit rádióban, tehát FM-en egészen éjjel 2-ig közvetítjük, tehát most vasárnap megyünk közben tovább.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, viszont ebben a remixben szinte biztos, hogy még nem hallottátok, érkezik a Let Me Think About It itt a World is Mine Radio Show-ban. Csak is a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

0: a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, Joer Junior viszi nálunk tovább a csütörtök estét, és természetesen ő is ad most egy kis ízelítőt nektek abból, hogy mire számíthattok tőle vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat, vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ban. Nagyon finoman, nagyon nyárian kezdünk bele. Alex Kenji és a Bambolé tökéletesen megalapozza a hangulatot. Én Joer Junior vagyok, mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: vasárnap délután 5-től a Budapest Parkban. Mi érkezik most, JJ?
1: A következő dal nekem már egy jó ideje top-top-top sláger, és biztos vagyok benne, hogy le fogom játszani. 24-én vasárnap, most vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon, én 10 órakor kezdek egyébként, és hogyha valaki a következő dalt hallani szeretné, az látogasson el, mert biztos, hogy szólni fog. Swedish House Mafia és a Wait So Long. Már is megyünk tovább itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1.

nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel

0: Joel Junior Mix-el, mi a most?
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni. Érkezik Leighton Giordani és az Act of God. Fú, óriási húzása van. Szerintem ezt is játszani fogom. Május 24-én a Rádió Születésnapi Fesztiválon, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a

0: Switch Disco, valamint Accent, nem beszélve az összes Rádió 1 DJ-ről, akkor találkozzunk most vasárnap a Budapest Parkban, Start élő közvetítés már délután 5-től, Joer Junior a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Az utolsó negyed órára kanyarodunk rá, érkezik Fezzo és a Kids, pörgünk tovább itt a Very Smart Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Mert az egyik külföldi sztár fellépő egyenesen Hollandiából repül majd a fővárosba, a Budapest Parkba. Joer Junior vele zárt ma este. Szenzációs volt egy JJ, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott. Ne felejtjétek, vasárnap találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Előtte lévő nap szombaton pedig Szegeden a Borfesztiválon fogok zenélni. Két különböző buli, szerintem két különböző stílusban is fogok zenélni. De remélem, hogy találkozok minél többetekkel. Egy hét múlva pedig innen folytatjuk a Verizmán Rádió Show-ban. Én Joer Junior voltam, mindenkinek jó éjszakát kívánok, szevasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Hát most már csak napok választanak el minket a rádió egy születésnapi fesztiváltól. Lekapcsoljuk a fényeket, és átadjuk magunkat a zenének. Kérő érkezik, és a The Lights On. Hát biztos, hogy játsszák majd a DJ-ink a buliban, mert hogy minden DJ-nkkel lehet találkozni, ugye először jönnek a nemzetközi produkciók, Cyril, Sam Fett, a Switch Disco, Accent is érkezik hozzánk, Tóta Bigéllel, aztán pedig a Rádió 1-es DJ-k. Hozom már is két oldalát.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zene

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Time.
1: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
2: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
3: Ez a Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.
5: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Élet megkönnyebbítő jó tanács, ne aludjunk úgy, hogy be van dugva a telefon. Hát mondjuk, hogyha fejünk mellett van, én szerintem nem is annyira egészséges, de a tűzoltók is figyelmeztetnek, hogy azért ne hagyjuk éjszakára töltön az okostelefonokat, mert hát kigyulladhat, és hogyha alszunk, akkor a füst szagot nem feltétlenül fogjuk érezni. Állítólag elég 3 lélegzetvétel ahhoz, hogy elveszítsük az eszméletünket a füsttől, ez elég parán hangzik. A harmadik ok pedig, hogy az után gyártott telefontöltők még nagyobb valószínűséggel kigyulladhatnak. Ennek ellenére szerintem az emberek nagy része simán éjszaka tölti a telefonját, sőt van, hogy úgyis alszanak, hogy a fejük mellett van a telefon. Na, azt meg én mondom, hogy kifejezetten egészségtelen. Igazi mai slágerek jönnek a folytatásban is, és köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: Hát,
1: már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
3: Niki vagyok, és én is ott leszek a születésnapi fesztivál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is lágermegy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: I am Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenne.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgulódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye, 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e, hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt, a rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik, na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben és hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes módon viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak, köztük nagy klasszikusok is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Felt például a Holland Star DJ, akivel együtt bulizhatunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban. Hát, hogyha elkezdenünk vele beszélgetni valamiről, a kedvenc gyerekkori témaköre alig, hanem a dinoszauruszok lenne, mert hogy az első munkája 8 évesen az volt, hogy önkéntes idegenvezető volt egy dinoszaurusz múzeumban. Sam Felttel is együtt bulizunk most vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.